0: azért, cserépkájába már bement egy ilyen nálunk. Ki kellett venni három részt belőle, hogy ki lehessen venni. Egész éjjel.
1: Ez mi?
0: Ambipur. Ne bízza a szélre. Tévéreklám. Gyerekek, azért ez már Európa. Igaz, a hátsó oldala, de Európa. Szóval nagyon jó tesz, szóval ezt, ha még tudják fokozni is, hát szóval azért az már egy eredmény lesz azért. És mégis van olyan sok hülye, milyen magamfajta, aki egyszerűen kötekedik, meg nem azt tetszik, meg semmi nem jó neki. Van ilyen, hidd el. Van. Két haver beszélget. Te, már csak te figyelj, szóval nem az, tudod?
2: Hát.
0: Ha vagyunk, hogy nem vagyunk, hogy úgy vagyunk. Na tessék, de csak meg most őszintén nem pacekba. Tessék. Te feleséget hogy szeretkezik? Van, aki dicséri, van, aki nem.

vissza a szovjet mérkőzésre. Az ellenfél szalad, illetve a szovjet játékos szalad el. Ezek meg így nézi. Közel, így nézi. Hát ez mérkőzés. Hát ezeknek itthon mit mondtak? Hova mennek? Veterán találkozóra? Vagy mi ez? Hát legalább lökje meg, vagy rúgjon bele, vagy valamit. Vagy menjen közel hozzá. Annyira nem sugározhatnak. Vagy mondja, hogy elvtárs, álljál meg, cseréljünk elvényt, vagy valami. Na. És akkor ugye megint minket hülyítettek, a társadalmi munkás úgy kezdte a magyarázatot, idézem, hogy nem gondoltuk volna, hogy a Szovjetunió ilyen erős. A Népszabadság, amióta van, csak ezt írja. Mit olvasol, új embert? Nem gondolta volna. A másik, a jól fésült meg azt mondta, a kapitány, idézem, hogy az volt a baj, az első két gól hamar jött. Mihez képest? Ugyanis, amikor a bíró beveszi a szájába, az nem azért van, mert jó a sípnak, hanem onnantól az már a mérkőzés, tudod? Hamar jött. És kérdeld el, ő a kapitány. Ez a kapitány, ez ennyit ért hozzá. Ebben a táborban él 40 valamennyi éve, és annyi nem tud, hogy ezek lőnek, mint az oroszok gyerekek. Na, kicsit nem sok mindent beszéltem itt össze-vissza, mert vigyázni kell ám. Jaj, tudok egy viccet. Nem vicc, de tudom. Igen, magas rangú rendőr elvtárs oda megy a lángos sütőhöz. Azt mondja neki a lángos sütő. Előtt egészséget, ezredes elvtárs! A maga engem honnan ismer? Jelentem tisztelettel, nyugdíjas BMS vagyok. És a nyugdíj mellé a kis lángos sütés, ugye, jó, jön, tetszik tudni. Sok sikert, köszönöm szépen. Megy tovább, 5-6 méter, ott áll egy vakkoldus. Előtt egészséget, ezredes elvtárs. Ne viccelje már, maga honnan ismer, csak

0: ezeket csak azért mondtam, hogy legyen mit kivágni, tudod? Például, az újságból írt, hogy hallom, hogy Nicaraguának a harcolóknak küldtünk egy mentőautót. Azt mondta anyósom, Géza, a harcolóknak miért kell elvenni a kedvit? Hogyha győznek, akkor nekik is ilyen mentőjük lesz, mint nekünk. Tudod milyen? Ez a lengyel gyártmányú webfabrik, ez a Fölsztek Lace. Hát te, aki az autóhoz ért, az tudja, ebben a Niza mentőautóban egy dolog, ami biztosan mozog. A halott. Tudod? Van rajta sziréna is. De nem azért, hogy félre, mert jön a mentő. Emberek, tolják meg, mert nem érünk el a kórházig a büdös életben. Na meg valamelyik nap, hogy állítólag konszolidációzás van. Jemenben, vagy mi van? Konszolidáció. Már jó van, csak már most már ne háború legyen, mert volt, amikor te, amikor egyik marxista lőtte a másik marxistát, gyerekek, azért annyira nem olcsó a lőszer, gyerekek. Ugye egyik marxista lövi a másik marxistát. Hát, dögöljek meg, ha értem. Anyósom, az igen, az a... Hát tudja is a mama, az tudja is. A mama, hogy van az, hogy az egyik marxista lövi a másik marxistát? Tudod, Géza, lakva ismeri meg az ember a másikat.
1: Bizonyára önök is hallottak arról, hogy micsoda visszaélések történtek a nagy kereplői tanácsnál. Ezért kerestük fel a helyi tanácselnököt, Talpas Lajost. Kérem a bejátszást. Tapas elvtárs, mi igaz abból, hogy az ön fia hamarabb végezte el a középiskolát, mint más gyerek az általánost?
2: Ez így abban a formában nem. Nem igaz. Tudnék, hogy gyerek nagyon jó felfogás.
1: Bocsánat, én tudom, hogy ez így történt.
2: Nos, ő azért végezte előbb, mert ő már reggel bement 4-8-ra. És így már 9-kor hazament a gyerek.
1: Bocsássa meg, arra is bizonyítékaim vannak, hogy ön megfenyegette a tanárnőt, hogy ha nem ad neki mindig 3-ast, akkor lelöveti.
2: Hát ez egyben a formában így nem. Nem igaz.
1: Bocsássa meg.
2: Mert hogy a gyerek járt vadászni. Vadász és német szakkörre járt a gyerek. Heti 3 alkalom a dráj, az drájkomadráj, ugye? Mindenből 3-as drájkomadráj.
1: De ezt nem értem, miért nem 5-öst követelt akkor?
2: Hát az utópia lett volna ebből a fejjel, ami neki van. Nekünk az is jó volt, a 3-as bejön, ugye az.
1: Elnézést kérek, arra is adataim és bizonyítékaim vannak, hogy az, amit ön kipróbálásra kapott a gyógyászati segédeszközök gyárától, az a 12 darab tolókocsi. Ezt ön áramszedővel felszereltette, és elvitette a Wurzliba, amiből maga igen szép összeget kapott haszonként. Ugye?
2: Hát ez így ebben a formában, ugye, nem. Meg nem igaz? Az igazságnak ugye van 3 oldala, ugye? Nézzük meg azt, ami hat, felénkedik, nem mindig a... Könnyű, hogy ám így ám, meg amúgy ám, amikor az ember szembe kerül vele, akkor azt a úgy, ugye, meg kell csinálni.
1: Szeretném ezt megtudni, azért jöttünk.
2: Ezzel lennék, ha nem pofáznak közbe, ugye? Szóval, az az igazság, hogy nem tudtuk megszerezni szocialista relációban a... Mert a szovjet elvtársaktól szoktuk kapni a Dodgemet, ugye?
1: Dodgemnek hívják a...
2: Dodgem. Jó, akkor azt mondjam, hogy Azerbadgán, vagy mit mondjam?
1: Szó nincs erről, én a Dodgemekre vagyok kíváncsi.
2: Szóval a szovjet elvtársak csak kemény valutáért szállítják most már a Dodgemet, vagy Dodgemet, ugye?
1: Dodgemet, igen.
2: És arra gondoltam, hogy a tolókocsi pont akkora, ugye, mint egy ilyen Dodgem. Rátettük a partvisnyeret, arra meg a drótot, azt a hadd menjen, érti? És akkor így azok dodgyámként működnek.
1: Na de bocsássa meg, ön ezért mennyi pénzt kapott?
2: Hát ez így ebben a formában nem.
1: De valamennyi pénzt kapott.
2: Semennyit, ez így nem igaz.
1: És abból mi igaz, ami szintén dokumentuk vannak róla, hogy a szén, ami érkezett a városba, azt ön mind fölhalmozta az ön villájának a kertjében.
2: No, hát ez ebben a formában, ugye, nem, ahol meg nem igaz. Megmondom, az igazság, a gyerek sokat dünnyögött nekem, hogy miért nem vagyunk Pásztorot, van Sáphegy, ugye? A gyerek mindig szeretett volna szankozni, nekünk meg nem volt ilyen hegyünk, hát behozottam a szerencsét, hogy legyen egy ilyen csúszkaj a gyereknek. Indokolt volt, a gyerek pszichológiai kezdett visszaesni már nagyon a tanulásba, ugye, hogy kénytelen voltam megint megveretni a tanárnőt, ugye, hát ez így van. Hogy legalább adjon neki egy kettes, vagy valami.
1: Jól tudom. Ha jól tudom, már pedig eres bizonyítékaim vannak, hogy ön neki nyomta a zsigulival a falnak a tanárnő. Ebből nem lett semmi baj?
2: Hát a biztosító fizette az egészet, nem volt semmi probléma. De... A jobb első sarvédőt egy kicsit futkorászik el, de nem volt. Aztán Tóth Ferik a szárzét, úgyhogy igaz, hogy szürkés, nem piros, de nagyon jó mutat.
1: Bocsásson meg, miért van az, hogy az önök városában egyetlen egy föld alatti vasútvonal van, és az is csak a maga házától a Tanácsig áll meg?
2: Hát ez ebben a formában végképp nem igaz, mert megáll a partit Karev társnál is. A Kálvária soron, mert ott lakik, ugye?
1: Na de ne haragudjon, amire szintén bizonyítékaim vannak, ha már ezt említette ezt a szervet, a párt óvodáját ön lopott sírkövekből kiköveztette.
2: No, hát ez így, ebben a formában van, ugye? Nem igaz, mert megmondom, mi az igazság.
1: Bizonyítékok vannak.
2: Az az igazság, megmondom magának, hogy a faluban lakó némelyik licitált már, ugye? Nagy képviselőtek, hogy kinek van nagyobb sírhelye, sírkamrája, ugye? Hát ez volt az igazság. Megmondom, őszintén egy kicsit ízléstenek tartottam, hogy némelyik akkora síremléket építetett, a New York State Empire State Building-e, vagy hogy hívják az éve. És arra rá volt írva, hogy örök ki a tiéd, Sanyika, a neon villagokkal, azért ez egy kis túlzás volt. A másik azt akart, hogy neki legyen mozgó lépcső a sírkamrába, ugye? De találtam, kérde volna egy kicsit körülnéz, ugye? A harmadik azt mondta, hogy neki kell neki cserépkatona, mint a kínainak ott benne a sírba, cserépkatona, meg cserépmunkásőr, meg ilyen hülyeséget találtam. Meg cserép ellenőr, BKV ellenőr, meg tudja, milyen... A másik meg azt találta ki, ugye, hogyha amikor nincs már a sírba, akkor tegyék ki az ászlót. Hát az egy kis... No, ezt egy kicsit túlzásnak tartottam, ugye? Arra gondoltunk, és úgy döntöttünk a tanácsülésen, már, hogy akinek 200 méternyi magasabb a síremléke, azt lebontatjuk, mert zavarta tökülön a leszálló gépeket. Annan bementek a vetésbe, hát ugye eltakarta, így érzem, az pum, belement a vetésbe.
1: Ne haragudjon! Tudomásom van arról, hogy köztéri szobrok tűntek el az önök városában.
2: No, ez így ebben a formában.
1: De nekem bizonyítanka van arra, hogy egy 1912-ben emelt Kossuth lovas szobrot maga onnan eltávolított.
2: Na, hát ez ebben a formában nem. Egyáltalán nem igaz. Háromféle dolog van, ugye az. Én úgy tanultam a marxista iskolába, elnézést kérek, a marxista, úgy tanultam, hogy az igazságnak van ugye egy szubjektív, egy objektív, meg az abszolút és a relatív igazság.
1: Erre vagyok kíváncsi.
2: Most nem akarom az elvtársat itt fölhomályosítani, hogy vannak ezek a dolgok, de egy biztos, hogy egyszerre két igazság nincs, ugye ez beláthatjuk. Megmondom, mi volt. Ment a televízióban ez a íze, ez az André Rubeola.
1: Rubjov.
2: Pláne, hát azért mondom. Ez egy nagyon szép ikonfestő film volt, ugye? És ugye a gyereknek nagyon megtetszett a film. Ugye, hát ez volt a lényeg. Na most akkor térjünk rá a Kossuth szoborra, tudom, ez bántja.
1: Ezt szeretném már végre tudni, hogy miért.
2: Na most a Rublov tetszett a gyereknek, és abban volt rá a filmben egy ilyen harangöntés. Na a gyerek meg azt mondja, apuka, akarok harangot önteni. Honnan a túróból szereznek a gyereknek bronzot, érde? Na, hát fogtam, ott volt a Kossuth szoborra, mondom, lovas szobor, attól már lovat kiszedem, attól még Kossuth marad, érde? Egyébként is olvastam valami szeminárium, hogy a Kossuth elvtárs gyalogos típus volt, ugye?
1: Miért pont a Kossuthnak a szobrája?
2: Na jó, jó, miért pont a Kossuth szobrát? Az integető elvtársat a Budaörsön mégsem vihettem, ugye még a gyereknek befelé. Hát hogy nézett volna azt ki? Hogy nézett volna azt ki?
1: Kérem szépen, térjünk vissza egy másik dologra. Például ön otthon golyószórót tartott. Ha jól tudom, ez...
2: Halljon meg, hát ez így ebben a formában nem igaz, mert...
1: Dehogy nem igaz.
2: Én részletem a háborúban. Részletem a háborúban.
1: Mikor volt itt utoljára háborúban?
2: Na, viccen, 1988 óta a második nagy tojásháború, ugye? Mert a tojás drágában kezdték árulni, azért már kérdezés a néger, ugye? Akkor aztán széttörettem a tojásokat.
1: Ha jól tudom, akkor a maga szomszédja, aki szintén családtag, ugyanebben az utcában 4 emeletes villát emeltetett, igaz?
2: Nem, családtag. Nem családtag. Nem családtag. Nehogy legfeljebb nem. A lányomnak a férje, de nem családtag. Nem családtag.
1: Akkor mi más lenne, uram?
2: Bocsánat, nem én. A lányom, a férjét nem én csináltam, csak a lányom. Megkeverik össze a dolgokat.
1: Elnézést, talposeftás. Önnél most hány óra van?
2: Na, ez így ebben a formában nem igaz. Szóval ez
1: uram, hát most bizonyítékokkal ellentétben beszél. Hát ön egyfolytában végig hazudozott.
2: Látja, ez így ebben a formában igaz.

0: felejts el, www.mercyradio.hu. Itt megtalál minket.
1: Ma este a Schöder Klubban Kovács András Péter, Hatházi László és Lórán Barnabás. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Dombóvári István. Jó szórakozást!

Hoppá! Hát ilyen fantasztikus fogadtatásra nem is számítottam. Tényleg, mintha megkért volna benneteket valaki, hogy így tapsoljatok. Isteni spontán volt. Na hát, ismét eltelt egy hét, ugye észrevettük mindannyian, ilyen gyorsan pörög az idő. Ez már az új kormány hatásköre. De bizonyám. No hát, rengeteg mindenről fogunk ma beszélni, tehát nem félünk politizálni sem egy kicsit, de először még egy privát, intim történetet fogok elmesélni. Az, hogyha valaki ilyen alkatú, az gáz. Tehát szerintem ebben megegyezhetünk. Előnye, hátránya egyaránt van, inkább hátránya. Előnyéről még csak egyetlen egyről tudok, pedig esküszöm, nagyon kutatom. Takarékosság ide vagy oda, megszorítások ide vagy oda. A fizika megváltoztatatlan törvényének köszönhetően én mindig garantáltan telikált vízben fürdök. Én hát haragszom Gyurcsány Ferencre, mert ő a távozásával is csak a bajt csinálja. Tehát itt vannak derék, parodista, hangutázó kollégáim, gyakorlatilag a megélhetésük veszett oda ezzel, hogy... Ahogy most nézzük a celebvilágot, fél év múlva nem fogja tudni senki, hogy ki volt az a Gyurcsány. Fényük nem lesz róla. Múltkor piacos haverom nagyon rázta a fejét múlt héten, azt mondja, hogy nyakamon maradt 2500 darab Gyurcsány takarói zászló. Azt hitte szegény, hogy október 23-ig még kihúzza a sáz, de hát ez nem történt meg. De most már új kormány van, a Bajnai úr személyében. Ugye, hát biztos hallotta, hogy sokan panaszkodnak így a lakótelepeken, hogy nagyok a lakások, sokat kell takarítani. Állandóan a sok gyerek szaladgál, nagy a zsivaj. Hát kérem, július 1-től se lakás, se gyerek. Ez a magyar valóság, itt tartunk. De hát olyan szuper csomagja van, tehát annyira jó az a csomag, Bajnai csomag, annyira jó Magyarországnak, mint Maria Geronadzónak egy darab l***ló. Maxima hibákat tudja befedni vele. Hát láttam már Maria Geronadzónak a pornófilmét, Heten egy ellen volt a címe. Hát kiegyenlített küzdelem volt, azt kell, hogy mondjam. Tehát a végére lett annyi nyílás, ahányan voltak, de mindegy... Hóám. Egyébként, tehát nekem a pornófilm is olyan, mint a vacsoracsata, meg az ilyen főzős műsorok, hogyha otthon elkészítem, nem pont úgy néz ki, mint a tévébe. Hát akkor itt az idő, hogy a ma esti első fellépőnket felkonferáljam. Tudni kell rólunk, hogy hát ugye minket tévébe is lehet látni, rádióba is lehet hallani, és az életünk érdekes, de mégis nagyon szeretjük, amikor felismernek minket az utcán. Engem különösen felszoktak ismerni, főleg idősek, és elmeséljek egy aranyos történetet, aztán már is ő jön. Jött velem szemben múltkor egy 80 pluszos házaspár, bácsi meg néni. És a bácsi megismert a tévéből, megböki a néninek az oldalát, és felém mutat, ennyit mondott csak, nézzed már, mama, hát ez az a hülye gyerek abból a szarból! Szóval ilyen a mi életünk, és hát a... Talán a következő kollega is fog róla mesélni. Elsőként fogadjuk szeretettel Kovács András Péter!

0: Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kovács András Péter vagyok, mások által kopasznak mondott. Az a baj, hogy tőlem is megkérdezték ezt kísértetiesen, hasonlóan, ahogy Dombovári Istvántól múltkor az utcán, hogy ne haragudj, nem te vagy az a hülye gyerek abból a szarból, de én azt mondtam, hogy nem, az a Dombovári István. Úgyhogy... Mindjárt leveszem a sapkát, csak el kell mondjam, hogy az Internacionálihoz öltöztem. Tehát... Vladimir Ilics a Budapest parádén. Szövetségbe furc. Nem, mert én úgy gondoltam, hogy bejövök sapka nélkül, végül is elégedett, ugye, hogy kopasz? Végül is elégedett lehetek most azzal, hogy fölöltöztetek, bejövök, mint Mick Jagger. Tehát tényleg, a Satisfaction-nel nyitok egy 3,5 percbe, stage diving lesz, hogy fognak örülni ott. És mondta a stylist, hogy akkor ezt még. Úgyhogy nem lett Mick Jagger, Lenin lett. No, nem Lennon, Lenin, ugye a klasszikus víz. Az a baj, azért kellett a sapka egyébként, mert most próbán megfejeltem egy hangládát. És nem én kezdtem. De brutálisan, nagyon nagy púp lett, és fönt találkoztam az üzletvezetőt, és így rám néz. Nincsen semmi baj, mondom, nincs. Ne hívjunk egy asztalost. Ugye lényeg a sérülésmentesség. És hát ezért fölraktuk a ne látszódjon a pub, de én nem vagyok ilyen kötekedős fajta egyébként. Egyetlen egyszer kötöttek belém szórakozó helyen. Mondtam a srácok, már nem volt józan, mondom, figyelj, gyere ki. Kimentünk, mondom, jó, te most maradjál itt, és visszamentem. Hát Gyurcsán Ferenc nincsen már velünk, de még utolsó intézkedésként átadott a rendőrségnek 260 darab rendőrautót. És amikor én azt olvastam ezt a hírt, így elképzeltem, hogy az milyen sokáig eltartatott már, nem így... Forgalmi. És most fokozott közúti ellenőrzés volt húsvétkor is, és a motorosokat most külön ellenőrzik, és én egy picit belecsömörlöttem a rendőri ellenőrzésekbe. Sokan előítéletekről beszélnek mostanában, elmondom, hogy mi az előítélet. A születésnapomon este igazoltatott a rendőr. Nem ittam, mert felléptem, nem iszok. És hát legalábbis, amíg nem jön be a nagy felbontású tévé, nem látszódik. Nem, tényleg, nem, teljesen józanul és megfontoltan tartottam hazafelé az úton, igazoltat a rendőr. Jó estét kívánok, jogosítványt, forgalmi. Mondom, biztos úr, a születésnapomon? Na, akkor ezt még fújja meg, legyen szíved. Szóval ez az előítélet. És tényleg olyanokba beleszaladok. Múltkor öten ültünk az autóban. Öten. Én vezetek, rendőr megállít. Jó estét kívánok. Többiek magával vannak? Ők vonattal jönnek. Hogy jut az eszedbe? És egyszer tényleg gyorsan mentem, megállított, hosszas alkodozás, cívódás, évődés, végül elengedett, azt mondja, jó van, menjen gyorsan, de lassan. És általában a rendőrökkel úgy kezdődik a barátság, hogy te látod körözni a fényt az éjszakában. És itt már tudod, hogy bizonyos pénzösszeg szóba fog kerülni, és ez már nálam olyan pavlovi reflex, hogy múltkor nyaralásnál egy világítótornyot láttam, és megnéztem, hogy mennyi van nála. Szóval szörnyű dolog. Vannak itt egyébként rendőrök? Nincsenek. Te nem vagy rendőr. Csak álmos. Jó. Semmi baj. Szóval a barátság itt kezdődik. Köröz a fény, te megállsz, ő odajön, napszaknak megfelelően köszön, nemnek, életkornak megfelelően szólít meg.
1: Hello. Papírenzi bite, odaadod az okmányokat,
0: és itt már elkezd érni a barátságotok. Ő nyit, mert én dr. Kovács András vagyok, jogot végeztem, azt mondja, na, milyen doktor, orvos vagy jogász? Hát mondom, jogász. Na, hát akkor kolléga. És akkor ő lépdel tovább a bizalom lépcsőin. Szóval ezt tudja, hogy ez a forgalmi egy hét múlva lejár. András. Hát tudom, Gábor, vagy mi? Ha jó, hogy nem jelöl be az ilyen, komolyan. Annyira tudja, hogy miért állítottam, meg miért tetszem, vagy nem? És akkor jön az, ugye, hogy jöjjön hátra a gépjármű mögé. Hát én Zsanett óta már a kilincs mentén osonok körbe, tehát... Hátra megyek, és ott vár a kolléga, akinek hát ugye szintén családja van. Elkezdünk játszani, legyen ön is milliómost. 15 ezer forintos kérdéssel nyitunk. Mutassa a kötelező felszerelést. Hát mondom, ott van kormány. Az nem jó, épp próbáltad már a nélkül, tehát... Nagyon veszélyes, és amikor már tényleg minden kötél szakad, akkor előfordul néha, nem akarok általánosítani, de néha előfordul, hogy földobják a megvesztegetés lehetőségét. Néha. De annyira finoman, hogy észre se veszed, tehát nem vagy résen, így elsúl a füled mellett, mindig a következő történik, így álltok egymással szembe, így néztek egymásra, mint örömlány az üdülési csekre. Hát az én találtam ki egyébként, de frappáns, szóval... Álltok, néztek egymásra, és azt mondja... Na, mi legyen? És én olyan hülye vagyok, hogy nem kapcsolok, de tényleg, lányoknál sem, hogy jössz hova? Tehát én... Csinálj meg, mi a kéne arculattervező? Tehát én hülye vagyok. Mi legyen? Hát mondom, mi legyen? Mi legyen? Hát mondom, hát mi legyen? Hát mi legyen? Mi legyen? A f***on megbírságolom. Úgyhogy mindig én húzom a rövidebbet. És régen egyszerű volt a helyzet, ugye, mert ilyen összehajthatós volt a jogsi, és közé tudtad csúsztatni a bankót, de most már nekem is ilyen kártya alakú jogsim van, úgyhogy mindig hordok magam a befőttes gumit. És rendőr azt mondja, hogy helyszínen 5000, én csak visszakérdezek, hogy gumival vagy gumi nélkül. Ugye? Hogy a régi viccet is aktualizáljuk. Na most... Én csinálnék olyat, az APEC-nél van olyan, hogy önellenőrzés, ugye, hogy te, mint adózó, utólag bevallhatod magadat, korrigálsz, és akkor nincsen semmi baj. Én csinálnék ilyet a rendőrségnél is, hogy önigazoltatás. Tehát én magamtól kérés és felszólítás nélkül megállnék a rendőrnek. Milyen arcot vágna, hogy így záróvonal, buszsávon keresztül nyomnék neki egy satut. Nocsak, nocsak. Mit látnak szemeik? Na, jogosítványt forgalmit átadom. Hát most mondjam meg, mit csináljanak maguk velem? Na, tűnjek el, de nagyon gyorsan. De hát a leggyönyörűbb az volt, egyszer... Egy fellépésről jöttem haza, egy Bikás nevű településről, éjjel, nagyon-nagyon gyorsan egy Vajta nevű településen haladtam át, 60-nal. Hát ha nézik rendőrök is a műsor. Haladtam, haladgattam. Amikor láttam, hogy így a tök sötétben a templom alatt a főtéren így köröz a fény. És hát vidéki településeken sok furcsát látsz, mondom, öreg, mondom, ha ezt kerékpárral csinálod... Akkor vagy te zártad a presszót, vagy ott ülöl a kosárba, íti, vagy nem tudom, és... Közelebb érek, mondom, ez rendőr, hát mondom, be vagyok kötve, lehelni fogok rá, nem lesz itt probléma, hát gyorshajtás maximum. Megállok, egyedül van, letekerem az ablakot. Jó estét kívánok! Mondta ő. Jó estét kívánok, merre tart? Hát mondom, haza. De merre? Hát mondom, hát Budapestre. De merre? Hát mondom, jó, mondom, 63-as út, Simon tornya, Székesfehérvár. Azt mondja nekem, na.
1: Elvisz engem sárba gárdik? Hajnali
0: egykor erre nem vagy fölkészülve, hát mondom, pattanj be, cica, hát tényleg mit? Mit mondasz hajnali kettőkor egy rendőr, hajnali egykor egy rendőrnek? Beül mellém, elindulunk mill hátizsákba a hátsó ülésre, elindulunk, és akkor jut az eszembe, hogy én állat a jelvényét se kértem el. Tehát mi van, ha nem is rendőr vagy? Nekem most melyik a jobb, ha rendőr vagy, ha nem, mert ha rendőr, akkor lehet, hogy három mondatból bevisz engem egy Jeanette helyzetbe. A másik, hogy nem rendőr, és akkor legyilkol, lebaltász, kifosz, kirabol, és utána vízbe egy Jeanette helyzetbe. És azt senkinek nem kívánom azt az éjszakát, hogy mész egy tök idegen településen, vaksötétbe, melletted egy ember, akit sose láttál. Én egy dologra tudtam figyelni, hogy pont 50-nel menje. És közben így néztem a kezét, hogy semmi hirtelen mozdula. De tényleg összeszorított lábbal nyomtam a gázpedál. Ő meg még kérdezgetett is, hogy és merre járt? Hát mondom, Bikácson voltam fellépni. No, táncol. Nem mondom, humorista vagyok. Na és az jól fizet? Hát mondom, igen, de átutalásos. Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönjük szépen! Kovács András Pétert láttuk, hallottuk. Nekem is van egy honlapom, mint Bödőcsnek, ugye, aki egy héttel ezelőtt említette ezt. Évelején kiírtam a honlapomra, hogy fiatal, próbáltam egy rajongót toborozni, hogy segítek nektek, kedves fiatalok, írjatok nekem levelet, aztán, hogyha valamiben tudok segíteni, akkor megírom. És hát egy darabig azt hitték, hogy ez a Bravo újság szexellem és gyengétség rovatának egy ilyen elektronikus változata. Szóval jöttek ilyen levelek például, hogy úgy érzem, terhes vagyok Enrique Iglesias Maxi CD-jétől. Meg hogy nővéremnek véletlenül fennmaradt az összetekert égdett poszter. Nővérednek mi? Na aztán végre letisztult ez a dolog, tehát most már normális, értelmes emberi leveleket kaptam. Jött egy ilyen, kedves István, ha már így felajánlott, hogy segít, akkor hát én igénybe venném. Fiatal lány vagyok, társkereső oldalakon vagyok rajta, mert nincsen párom. Minden ilyen társkereső honlapon fenn vagyok, de nekem nincs otthon internetem, ezért a munkahelyi internetemet használom, és mégse válaszol senki. Nem tudom, hogy vajon miért lehet ez. Ha tudja, írja meg. Fővárosi gázműveknél dolgozom. E-mail címem edit@kukac.fogaz.hu. Két gondolatom volt, mondom, egyik, ez se a Mari Zsuzsi. Másik meg, hogy csak az e-mail címe több információt tartalmaz, mint amit én egy ilyen 8-10 randi alatt ki tudok deríteni. És ha már így megpendítettük ezt az ilyen szexuális vonalat, egy hát pontosabban ugye én, olvastam egy ilyen... De benne voltatok ti is. Na, szóval senki nem ellenkezett. Olvastam egy ilyen érdekes amerikai cikket, hogy rájöttek tudósok, hogy a szénanáthát gyógyítja a maszturbálás. De eleve hogy jöttek rá? Tehát, hogy ez... Meg én elfogadom ezt a módszert, de hogy veszed be a gyógyszert? Tehát a... Mit csinálsz, kisfiam? Szénanátha kezelés. És hogyha nem jól sül el, tehát gyakorlatilag már úgy értve, hogy a módszer... Tehát maga a módszerre gondoltam, hát vissza picit Amerikára, ott van a legtöbb újítás. Tehát most kitalálták azt, hogy a botoxnál van olcsóbb, meg hordozhatóbb, meg egyszerű módszer, valami kígyófajnak a harapása, a mérge, az így felfújja a nőknek az arcát. És milyen jó lesz majd, amikor így lesznek ezek a hordozható botox kígyók így az amerikai sajoknál, nem? Ott lesz mindig, belenéz a tükörbe, ó, de lötyött az arcom! Elő a kis kígyót, retikőbe! De van mellékhatás. Szívem, szép vagyok! No hát akkor most jön a második fellépőnk. Van egy ilyen dal, hogy Debrecenbe kéne menni. Kitaláltam ezt a jó kis rákötést. De ma nem kell Debrecenbe mennünk, mert Debrecen jött el hozzánk. Fogadjuk nagy szeretettel Debrecenből Hadházi Lászlót!

0: nincs benne alkohol. Nem vicces.
1: Szevasztok.
0: Hát Elvis Presley halott, Jimi Hendrix halott. Nekem is fáj kicsit a hátam. Válság van. Nem vettük észre egy darabig, hogy válság van. Feltűnt? Ünnepek után mentél a bevásárlóközpontba. Nincs hely. Beugratok a bömbivel, érted? Azt elütöm a rendőrt, mert az irányítja a parkolóban a forgalmat. Én is ott sétálgatok. Egyszer így a Rocky parkolón keresztül fékez egy deszkás bömbi. De ez a hátul a vasalódeszka föl van neki hegesztve. Deszkás. Elől tábla, bocs, hogy megelőztelek, hátulról, b***. Vagy tolatva is, nem tudom. Hátul is tábla. Félre barmok, itt jön a bajnok. Az volt benne a szép, hogy EU-s rendszám volt mind a kettő. Szóval megállt három Rocky parkolón keresztül, kiszállt belőle Rambó, és egy ilyen éticsiga keveréke. Cipzáros mackó eddig lehúzva, nyakába hatkarátos trombita rézlánc.
2: Ha megvadulok, ezzel kössetek a víztoronyhoz, mert...
0: Gyerekülésről kivette Ervinkét.
2: Apának egyszer volt hosszú, hogy 82-től 87-ig még ki nem hullott mind. De csak hátul. Ervinke, neked, amíg én vagyok az úra hátnál, neked ilyen lesz.
0: Kiszálltak. Gyere, Ervink anyának feltöltsük a mobilkártyáját, és így csasszogtak be. Ott meg bent ugrált egy ilyen, hát ilyen szórólapozó plüssnyúl. De ilyen rettenetes nagy plüssgeti, vagy 3 méter magas. Én mindig néztem, hogy ezek hogy látnak ki belőle, mert ugye itt van fenn a szeme. Most már tudom, a száján szúnyogháló van, és ott van a csávónak a feje benne, mint hogyha lenyelt volna egy embert. Így. Meglátta Ervinkét, végre egy gyerek, lehet vele kommunikálni. Odaszögdelt, Ervinke ugye meglátta, hogy a bácsit már megette a nyuszi. Elsírta magát. Apu pedig gondolkodás nélkül az ünnepekre való tekintettel lefejelte a plüssnyulat. Csattant a kis fül a kövön, míg csúszott vagy 3 métert, apa odalépett, megparasztottad Ervinkét, g***i. Jönnek az ünnepek. Szóval nem volt parkolóban hely, mert mindenki még bevásárolt. Mondta is egy angol közgazdász, hogy bakker, a magyaroknak nem szóltunk, hogy válság van. De aztán a média, válság van, válság van, 300 az Európa. Miért van eurót?
2: Na, nincs.
0: Ezen parázott az ország. Nézték, 10 órakor 310 volt. Tudsz rajta változtatni?
2: Hát nem.
0: Kapálni tudsz? Aha, miért nem azt csinálok, hülye gyerek? Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk.

0: Van baj. Nai Gordon is még itt. Nyakunkon miniszterelnök válság van. Elment a bajnai jósnőhöz, hogy elvállalja, ne vállalja. Mondta neki, nyugodtan nem lesz gáz. Hallod? Kapus. Labdarúgó. Megint föllángol a fociláz, érted? Kapus, építők, 43-as számú építők esélyben ő a kapus. Hát pára már megtudták, hogy milyen a kirúgása. Majd meglátjuk, milyen a kirohanása. Debrecenben úgy hívják a Ludas Matyi. Azt mondta egy ilyen gazdasági szakember, itt volt Magyarországon, hogy az egész világon gazdasági válság van, Magyarországon világ vége hangulat van, 300 az euró, hát ha. Munkakedv tekintetében az unión belül az utolsó előttiek vagyunk. Csak Málta van mögöttünk, de Máltán egyet fing, az fanő a helyén, hallod? Itt senki. Na, beüt a válság, most már tudod te is, mert mondták a tévében, a válság van. Anya is mondja, hogy új ruha kéne, nincs pénz. Arida Harisnyár, lemegyek a bankba. Hallod, volt olyan nap, hogy 4 bankrablás volt egyszerre. 4. Van egy pár kedvencem. Hát mondjuk kezdjük a... Melyikkel kezdjük? A hülyével, jó? Lemegy a bankba. Rászól a biztonságőr, sorszámot tépni. Ja, igen. Oda megy a kommunikációs falhoz. Jön Rambó, segít. XL-es póló kéne, de ki ezt... Milyen szép mondat volt. XL-es póló kéne neki, de S-est vesz, mert abban jobban dagad. Mondjuk rajtam se az érettségiző van, hanem a ballagási. Oda megy, pénzt akar? Pénztári szolgáltatás, hülye gyerek. Hát, jó. Zsákos befizetés. Készpénz felvétel. Klinglan 289. Plik. 4-es ablak. A pénzért jöttem. Milyen pénz? Az összesen rablás. Csaj kinéz. Látja, hogy egy hülye. Itt fogyasztja, vagy becsomagoljuk?
1: Hát, ja, tényleg szattot se osztom.
0: Akkor üljön már, addig becsomagoljuk, jó? Előtte föltelefonálok a csomagolási osztály. Ő jó, számot visszavette, leült. Mikor a rendőrök megálltak előtte, na, takarják a számomat. Elvitték, ez volt a hülye, a király az volt, megállt így.
1: Ide a lóvét, robbanóanyagot rejtegetek.
0: Hát tele lehetett a töke. Odaadták neki, mert azt mondta a csaj, nem lehetett tudni, hogy igaz-e vagy nem. És elment,
1: gyalog.
0: Nincs is meg.
1: A rendőrök meg ott álltak a dugóba az új kocsiba, ott fut...
0: Szóval ott tartottuk, hogy a zsaruk meg ülnek a kocsiba, hogy... És kaptak új kocsit, de van ilyen elfogó vadász, hallod, ilyen MiG-29-es.
1: 190 ló dübörök benne, mert nincs benne olaj, Na most gyertek, gyere, elkapok mindenkit.
0: Kiállt a haverom rendőr, kiállt
1: nagy elfogóval az egyes útra, gyertek, na most bűnözzél.
0: Bandi bátyád jön haza a szőlőből.
1: A Java Mustang. Robogóval, 78 óta nem gyártják, akkori gyári adat 35 km/h, csúcssebessége.
0: Még kizsírozott szakadékba se tudott soha ilyen gyorsan menni.
1: Jön Bandi bácsi, 8000-elik. Permetező a hátán. Haverom mind neki, húzódjon le. Szabályosan indexelt, jobbra-balról kikerült a rendőröket.
0: Beugrottak az elfogó vadászba.
1: 190 csikó feldübörög. 300 méter múlva egy ilyen vízáltereszné sodródtak ki. Ez a betoncuc egy pillanat alatt kapta ki alól a futóművet, mint nagyanyám a protézisét. 36 kilométer volt az elfogó vadászgépe. Bandi bácsi hazaérkezett, kérdezi a feleség, hogy Bandi, mi füstolott?
2: Nem tudom, nekem is intett a rendőr, hogy figyeljek, mert van valami.
1: A kedvenc bankrablónk a Flórián téri csávó volt. Hát ő elvitt a biztonsági őrt úsznak.
2: Pincébe fogok bujkálni, hát. Hát, nem még a lámpa, én félek, a sötétbe jössz velem.
1: Az meg ment, de égett a villany, elengedte, elbújt ugye ott lenn a sötétben, jöttek a zsaruk, körbezárták a házat, rohangáltak a üzébe, mint mérgezett tegél a stelázsiba. És akkor derült ki, hogy Magyarországon tényleg nem dolgozik senki, mert minden ablakból nézte valaki.
3: Magdika, gyere át, nézzük együtt, sütöttem hókiflit. Megyek mindjárt, viszek egy kis Diannát. Irma, nálad volt-e már a rabló? Nem tudom, én így ki vagyok hajolva.
1: Fegyveres rabló, nem tudom, itt közvetek, volt-e már valaki lelőve? Nem, nem egészséges dolog. Tehát a fegyver az egy nagyon komoly dolog. Nem csak a kakas riad meg tőle, gondolj Jimmyre. Tehát az... Jó, akkor ne gondolj. Tehát ott van a házban egy fegyveres rabló, engem már kétszer lőttek le, tudom, mit jelent, hidd el nekem. Ha mi házunkban fegyveres rabló lenne, én a szemetes kukával a fejemen ülnék a hűtőm mögött, mint egy szardarab, hogy én nem... Ezek meg... Jóska bátyát kinéz. Azt a... Mennyi rendőr? Ica, bezártam én a Igniszt. Felöltözött, lement megnézni. Körbeáll az a sok izmos rendőr tele adrenalinnal, fegyverrel, mert egy fegyveres rabló van bent, egyszer csak fütyörészve valaki kirúgja a bejárati ajtót. Pif, jön Jóska bácsi ki. Nekik ezt nem mondták ott lent. 60-an ráugrották, belecsavarták, mint egy csikket a betonba. Jaj,
3: fiúk, hát... Én Jóska bácsi vagyok, csak mentem volna megnézni a Igniszt, hogy be van ez zárva.
1: El fogom felejteni, addig röhögsz, figyelsz. Sose lesz vége. Az egyik ilyen idegesebb srác meg így véletlenül azt mondta neki, hogy akkor menj a kurva anyádba. Jóska bácsi megsértődött, megkereste a műveleti parancsnokot, oda ment, hogy én Jóska bácsi vagyok. Jövök le? Azt akkor? Menjek az anyámba? Erre azt mondta neki a műveleti parancsnok, hát akkor mire vár? Köszönöm szépen a figyelmet.

0: Ez a poén mindenhol működik. Ez ingyen poén. Minden fellépésen, már hozzászoktam, én vagyok a legalacsonyabb. Szinte mindig mindenhol. Egyetlen egy kivétel volt, előttem egy bűvész lépett fel, és a fűrészes produkció nem pont úgy sikerült, ahogy szerette volna, ez nem számít bele. No, hát érdekes dolgok történnek az országban továbbra is. Sebeők János. Már többen röhögnek. Bevallott, hogy anorexiás. A meglepetés erejével, mint valamelyik... Nem? Majd ha én vallom be, az lesz a meglepetés. Az az igazság, hogy már azon is el kell gondolkozni, hogy az ember például, hát, tehát mit vehet igénybe, amit mások? Tehát én, amikor átléptem a 130-at súlyban, az döbbenet volt. Tehát akkor realizáltam, hogy végül is én már autópályára se hajthatok fel, mert már alapjáraton szabálysértés. Na mindegy, hát múltkor voltam bungee jumpingolni. Elmesélem, hogy történt, nem lesz hosszú a történet. Ennyit segíthetek. Így ugye szedte a kötelet a szétpiercingelt arcú fiatalember. Oda megyek. Na, szia, ugorhatok én is? Igen. Nem. Tényleg ilyen külsővel nagyon ne szóljak be senkinek, tudom, de hát múltkor találkoztam valakivel, hogy meg kell osztanom mindenkivel a jelenséget. Tudjuk, kik az emósok? Önmagába gáz. Találkoztam a világ első kancsa emósával. Ennyi az egész. A trendnek szigorú szabályai vannak, ezért szegénynek a jó szemére kellett fésülni a haját. Nagyon sok szerencsém nincs úgy egyébként se. A last minute utak szakértője vagyok, tehát én azt mondom mindenkinek, aki last minute útra vállalkozik, hogy befizet, először fordítsa le magyarra. Utolsó perc. Így már azért mindjárt egyszerűbben hangzik, nem? Tehát egy egyszerű általános iskolás angolsággal meg lehet ezt csinálni. Az a helyzet, hogy hát én egy ilyen last minute úton voltam, tengernél voltunk, és hát nem lehet megválasztani, ki mellé tesznek, ahova van hely, ettől last minute. És engem rövidlátó Greenpeace-esek mellé szállásoltak el. Ez azért volt szar, mert akárhányszor megpróbáltam kiírni a vízből, üvöltöttek, hogy Balla! És már toltak is vissza. Last minute úthoz, last minute időjárás is jár. Komolyan mondom, nagyon f***a időt fogtunk ki. Egyetlen egy felhő volt az égen, de az végig a napon. Kelettől nyugatig, úgy követte, mint a mágnes tábla. Következő fellépőnk előtt egy pici szösszenet. Hát én április 30-án születtem. Április 30-ára idén a MÁV-tól sztrájkot kaptunk ajándékba ismét, mert miért is ne? Ennyi az egész. És hát én arra gondoltam, hogy mert parodistáról lesz szó, hangutánzó, robbanó motor hangutánzó fiatalemberről, szerintem már sejtjük ki az, hogy az ő kedvéért, meg a születésnapon kedvéért én is készültem egy ilyen produkcióval. Annyit segítek, hogy a hát pontosabban nekifogok, mert ez még egy kísérleti stádium. Ha nagyon rossz, akkor hagyjuk. Ha tetszik, akkor nagy tapsot szeretnék kérni, mert úgy jó levonulni. Én most fogok utánozni járművet. A MÁV strike miatt nem induló mozdony hangját fogom utánozni. Köszönöm szépen! De ez mind semmi. Fogadjuk a témakör igazi szakavatott szakértőjét. Fogadjuk nagy szeretettel Lorán Barnabást!
1: Köszönöm szépen! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szoktam mesélni a házunkról, hogy milyen szomszédunk vannak nekünk, és hát van nekünk egy olyan, van nekem egy olyan szomszédom, hogy hát hát őt úgy hívják, hogy Iván, és hát ő nem orosz, de csak úgy tud. Van neki egy kutyája, Sztyepánka. Hát Sztyepánka egy ilyen kaukázusi valami ölő tulajdonképpen, aki egy komplet robogót emészt. Ő a legjobb arc a házban egyébként, mert szarik az egész világra. Csak az a baj, hogy a világot a lágpörlőnkben látja meg minden reggel a rohadt anyját. És így... Sztyepánka megy el ezerrel, odarak egy ilyen tereptárgyat, és így én kinyitom, kitolom az ajtót. Mondom, Iván, stoj! Sto eta tereptárgy itt? Barnabas nyitsevo. Sztyepánka csapniel apró gyomra. Csapniel apró gyomra, meg. Hát a sógorom tojtájáról 24 perc alatt zabált el a 4 darab téligumit egy unalmas vasárnap délután Sztyepánka, és beszélgettek egy másnap szomszédunkkal, a kínai stráccal, Fingel. Dumálunk, jó vagyunk, és hát így megy el, megy a Sztyepánka, egy vonul, mint az állat, előtte Iván, és így Fing így kinéz, Sztyepánka. Tötve Ivánkával, nem. Hát mondom, apa, ezt beszélnek vele, tehát tényleg. Most a mi házunkban olyan vékonyak a falak, hogy nem hangszigetelés. Tehát így a diszpek kettő ilyen terihengert összefogtak, így felhúzták az a fal, tessék, hogy ami megmarad. Nagyon ne támaszkodjál neki. És hát én így zuhanyzás közben így nem énekelek, én autóhangot utázok. Tehát így egyszerűen így zuhanyozgatok, így unatkoztam, és ilyen tiszteletköröket így. Nem akartam kihúzatni, mert új szabály van, egy motor, egy vetem. Nem nagyon. Spórolok a motorra, válság van, érted? Így kicsikét úgy váltogatok vissza, és a szélenyezőm egy icipicit megküldtem, de nem volt az a nagy kielégülés, hamar elváltottam, azért nekem se legyen jó. Megyek szépen elváltottam, felöltözöm, 2 óra múlva egy slattyogok lefelé a lépcsőn, nagy erőkkel. Találkozom Dobozi bácsival. Hát Dobozi bácsiról tényleg egy ilyen rendes, konszolidált öreg úr, azt kell tudni, hogy olyan szájszaga van, hogy meggörbül a lift, meg. És így mondja nekem Dobozi bácsi, hogy nagyon jó volt a Mugen Honda, vagy a Ferrari, vagy a tököm, tudja, de nem húzattad ki 3. Maradt valami benned? És így mondja nekem az öreg, hogy hallott, mindig így próbál nekem így híreket mondani, hogy Barna, hallottad, hogy most megtámadták a szurgutok a magyarokat? Plakettekkel? Mi az anyádat csináltak? Hát egy Magyarország 20% molkutyára beálltak a szurgott tankok, levonták a molzászlót, és a szurgut zászlót felhúzták. Én már 4 perc állok ott, mint egy gyöngyhalász egy levegővel, tényleg, hogy fejezvelve. A hajam berasztásodik a szájszagától. Biztos nézi. És van egy haverom, ő most vett egy d***t egy kereskedelmi banknak. Mert olyan nagy szüksége volt rá, tényleg. Tehát, hogy álltak a banknál, hogy mi kéne, hát egy kéne egy ilyen nagy csopper. És hát így azt kell tudni a haveromhoz, hogy nem vékony, és nem ugrik, csak a szél kap alá egy. Tehát ő rajta az XXXXSSSS bőrmellényes lötyög jár, mint bíróságiban a l***. És hát így nem lehet rá spaniferezni rendesen, 20-as csőkarján ilyen

0: vagy kicsi a cerkád, nyom meg egy csopperrel. Megérkezett. És hát kérdezték te.
1: Azt a sérem, jól jöttél lefelé, milyen volt az út?
0: Hát elég, hoztuk trélerrel. Utána egy haverom jött át vele. Azért kimegy egy kicsikét motorozni, megáll a piros lámpánál, de most olyan széles a motor kormánya, hogy nem érj át. Tehát vagy gáz van, vagy kuplunk. Tehát így... Egyszerre a kettő nincs, hogy ne haragudjál már meg. 1600 köbcenti vérrendezésbe popsi alatt ott egy ilyen permanens prostatamasszázs ott ül. Na most azt kell tudni a csopperesekről, hogy talpat toljuk a levegőt, fejjel nem megy, így talpat toljuk, és ennek az egy hátránya van, ha nem dőlök el, hogy 35-nél a hűvös levegő beáramlik a nadrág szárán, és lederesedik a cerkánk vége konkrétan.
1: Ha meg így motorozunk, akkor 40-nél a hónaj szörvédesre korbácsolja átunkat.
0: Állunk ott a piros lámpánál, hallgatjuk a motor lájtos alapjáratát, és utána jön egy jó csaj és egy komolyabb gázfröccs hatására elindulunk. Jön egy jó csaj, hello baby, a banké. Egy ilyen 18-20 ablak pattan meg ebben a pillanatban a környéken.
1: Hogy óvatosan elindulunk. Te.
0: Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönjük szépen, Lorán Barnabás, azaz Trabarnát láttuk, hallottuk, és hát lassan zárul a ma esti humor estünk, hogy ne legyen szóismétlés a mondatba. Vannak ezek a gyors kajádák, ahol egy szar zsömlibe be... egy húst, és akkor 1000 forint. Tudjuk, miről van szó. Boltívnek hívják, meg ilyen hülyeségeknek. Tudjuk, miről van szó. Mindegy. Megállsz csak, hogy legyen a sípológépe kezelőnek is egy kis munkája. Na, és az a lényeg, hogy van gyerekmenü. Bill, meg izé, az összes hülye kis köcsögnek mindenkinek van. És arra gondoltam, hogy hát mi ez a kirekesztés, nem? Az öregeknek is kellene egy külön szekció. Happy Meal Senior. Lenne külön alkalmazott brigád. Nem az lenne oda kiírva, hogy segíthetek, hanem újraéleszthetlek? Mi szeretetből, nem? Akkor bejön szegény, és akkor mit tudom, én azt mondja, hogy kérek egy hamburgert elfogyasztva, hazavíve, tormékszalva. És akkor járnának ajándékok hozzá, tehát ilyen szécsipál kitűző. Egész menüket lehetne csinálni ugyanennek a szellemében. Jó napot kívánok, kérek egy Kavinton menüt. Kólával adhatom? Mit? Köszönjük szépen a figyelmet! Köszönöm kollégáimnak, Kovács András Péternek, Hadházi Lászlónak és Trabarnának, hogy itt voltak ma este. Köszönöm önöknek, hogy ma is velünk tartottak. Isten őrizze meg a jó szokásokat. Egyébként, ha ma kedvetek szerepelni a műsorban, küldjetek videót az alábbi e-mail címre. Ha pedig szeretnétek minket élőben látni, akkor zolítsatok le az utcán, vagy gyertek el ide, találkozunk jövő héten ugyanitt. Jó éjszakát, sziasztok!

0: Hatalmas meglepetés ért bennünket Gazdagréten, mert nem is azt mondom, hogy a kerület talán a város legnagyobb vakontúrására bukkantunk éppen itt. Ezek a mai vakondok már nem viccelnek, ugye?
1: Ma este a Schöder Klubban Csenki Attila, Szomszédnémi produkciós iroda, Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs. Valamint bemutatkozik Pataki Balázs. Hölgyeim és uraim, az este házigazdája Kőhalmi Zoltán. Jó szórakozást!

Köszönöm szépen. Köszönöm mindenki nagyon nagy szeretettel. Én vagyok az, Kőhalmi Zoltán, az apró problémák megszállottja. Most kiderült a múltkor, hogy én vagyok az egyetlen a világon, aki a mikróba nem középet teszi be a cuccot, mert én számolom, hogy hány kört megy. Csak a másodpercek engem nem érdekelnek, tehát a kávé azért a három kör, egy fagyottabb hús kiolvasztani 750-nél kezdődik, az, hogy végig kell vele ülni, de valamiért ezt tudom mondani. Most úgy néz ki, hogy így az év közepére kezdjük már lassan megtanulni, hogy hova kell a dátumba írni a nullákat. Így is van egy haverom, akinek a bérlete 20.010. augusztus 19-ig érvényes. Azt mondta, hogy nem szól, le van pecsételve az érvényes, úgyhogy valaki a következő 18.000 évbe kérni, akkor az augusztus 19-ig jó, 20 meg ugye úgyis ünnepnap lesz. És az lesz a jó, hogy addigra már az összvonalas bérlet az rakétára is, Holdcombra is, és teleportra is érvényes lesz. És azért megnézném az első BKV-s teleportot, az úgy fog kinézni, hogy csak a Fővám tér és a Kálvin tér között tudsz vele közlekedni. Addigra már 780 metró vonal lesz ugyanott, és hát természetesen tömegközlekedés lesz. Az is egy 35 percet állsz majd sorba, hogy följussál a teleporthoz, és 17 másik fickóval bezárkózol egy ilyen zuhanyfülkébe, és akkor a pillanat tört része alatt eléd ugrik egy hologram figura, hogy jegyeket, bérleteket kérem felmutatni, és akinél van, az mindjárt ott lesz a Kálvin téren, és ott áll sorba a mozgó lépcsőért. Akinek meg nincs, azt leszállítják, és atomokra bontva őrzik DVD-n az Akászfa utcai csillagkapuba, ami ki nem váltja a család. Erre készüljünk föl, de hát ez még 18.000 darab éves bérlet, és 18.000 nyár. Na most azt kell, hogy mondjam, mindjárt nyár lesz, és én ezt amióta erre a bolygóra kerültem, nem tudom megszokni, hogy nyáron az emberek így a strandon levetkőznek. Ez borrasztó, mert ha figyeljük meg, hogy valaki itt félmeztelen lenne, akkor nagyon megvetnénk, hát otthon a tévé előtt lehet félmeztelennek lenni, a strandon meg ezt kell csinálni kifejezetten, ilyen egy szál elasztikus alsó nadrágba jönni-menni, nekem is nőtt a hasam, neked is nőtt a hasad, jaj, de jó? És hogy vannak ilyen tevékenységek, egyik helyen jó, másik helyen nem. Erre alapvető példám a francia krémes fogyasztása, amit egy cukrászdába eltartott kis ujjal villával fogyasztasz. Ebből is több iskola létezik, van ez a félredöntő bekanalazó, meg az egybe átdózeruló, aki én is vagyok, aki mindig a lehetetlenre vállalkozik, és ez nagyon gusztustalan is néz ki egyébként, tehát, hogy tőlem már többször próbált meg elvinni, úgy, hogy én mondtam, azt én még eszem. Tehát az nem egy kéthetes maradék, ezen még most dolgozom, apám. Ugyanezt a krémest egy menzán, már kézzel fogod, meg úgy harapod, és ugyanezt a krémest egy buszpályaudvaron, nagyon kultatlan, lehet egy zacskóból kinyalogatni, és akkor mindig ugyanez, na most így van ezzel a vetközéssel is, de ami a legnagyobb gond a strandolása, hogy itt úsznak az emberek. Vízben úsznak, és én úgy tudok úszni, hogy egy ilyen háborítatlan, feszített tükrű medencébe éppen nem fulladok bele, és nagyon sok munkával egy nagyon picit előre haladok, vagy hátra. Ez nincs ellentve. Egy vízipólós haverom kérdezte, hogy mennyit úszol egy levegővel? Hát, egy levegővel van, hogy megtanul a fürdőnadrágomat, de nem mindig. Úszásról meg szó sincs, na most. Hát én ezt a képességemet a Balatonon szereztem, én ott ismertem meg egy úszó tanfolyamon egy srácot, akit úgy hívok csak a sumákolós, mert ő később tudtam meg, ez egy külön magyar embercsoport. Ő úgy érezte, hogy ő nem tanul meg úszni, hanem talán Sanyi bácsi az oktató nem veszi észre, hogyha ő nem úszik, csak így a felső teste van a vízen, így meghalítja magát, és így a Balaton alján sétál. Ami viszont mindig is zavart a strandolásba, ez nem tudom, ki emlékszik erre a tárgyra, ez gyermekkorom tárgy kultúrának egyik alappillére volt, ez a nyakba akasztható, hengeres, fröccsöndött, csavarható műanyag pénztárca, az mindenkinek volt, tehát az a korszak mobiltelefonja volt, volt, akinek több is volt, és az így fájt is, így ütötte is a melledet, meg így zörgött is, meg így ki is kellett belőle borítani mindent, hogyha kellett valami, de egy haverom azt mondta, hogy ez arra való, hogy be lehet vele menni a vízbe. Csak minek a Balatonba pénz? Hogy vagy egy ilyen nagyon-nagyon kapitalista vízibiciklistával találkozol, amikor fotoklasz, akkor csak pénzért akar kihúzni. Vagy addig kell taposni a Balatonba, amíg nem jön még egy ilyen hülye, hogy nem tudna fölváltani egy 20 ezer. De a legnagyobb mániám a Balatonnal lesz, hogy a Balaton a magyar tenger. Ugye tudjuk, hát ez földrajzilag annyit ér, mint a norvég sivatag, de hát ugye magyar tenger, mert Magyarországon van, ami meg ugye a Kárpátok Svájca ennyi erővel. Svájc meg Európa Nepálja, tehát ez nagyon messzire visz. Én főleg Balatonföldvárra jártam, ami a déli part révfülöpje, és
ott eszik az emberek a sajtos tejfölös lángost, ami a magyar pizza a tehén gyümölcseivel. A tehén meg a szárazföld bálnája. Vagy a bálna az óceán tehene, nem tudjuk, de az óceán a világ legnagyobb Balatonja. Következő fellépőink egy kicsit messzebbről érkeztek, ők kolozsváriak. Formációjuk neve, hogy Szomszéd néni produkciós iroda. Én nagyon régóta kérdeztem már tőlük, hogy mit jelent ez. Ők sem tudják egyébként. Ez körülbelül olyan névadás, az utcánkban volt egyszer a piroska és a farkas cipész. Gyakorlatilag az egyetlen mese, amiben nincs a cipő, de a csizmás kandúr már valószínűleg le volt védve. Következik a Szomszéd néni produkciós iroda, vagyis Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs.

0: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Nem tudom, ti hol laktok, emel fel a kezét, aki lakik valahol. Én ismer, látom, ott nem laknak sehol, de piára van pénz. Amúgy én nem vagyok túl igényes, ilyen lakás szempontjából, ilyen több barátommal bérlek egy lakást, és mondtam nekik, én tényleg nem vagyok igényes, laknék bárkivel, sorozatgyilkossal is, csak ne hozza haza a munkáját. Na de amúgy találkoztam egy ilyen ingatlan ügynökkel, és most őt szeretnénk megformálni így az első jelenetünkben.
1: Jó napot! Van eladó lakás?
0: Puja, olyan csodálatos eladó lakásaink vannak, úgy a város központjában, mint a város központjától 5 percnyi sétára.
1: Távolabb nincs?
0: Nincs.
1: Biztos?
0: Az.
1: És az a ház a határon túl, a semmi közepén, az utolsó tanya után az?
0: Az 5 percre van.
1: Ez sétálás?
0: Ha kicsit bele kell húzni.
1: 4 órát mentem autóval, hogy megnézzem.
0: Ha autóval, igen.
1: És azt írta a hirdetésben, hogy változó állatvilággal rendelkező környezet az mi?
0: Ahol a madás jár, de a kurta farkú malasz túl. Láttad a lélegzetelállító kilátást?
1: A csirkefarmot? Láttam, igen.
0: És?
1: Lélegzetelállító volt az. És láttam a feng shui toalettet is.
0: Az mi?
1: Az egy fabudi a kert végében.
0: És mi volt ez a tradicionális home security center?
1: Az blöki kutya.
0: És tradicionális home security center upgrade edition?
1: Az blöki kutya Pityu bácsival a csősszel. Hanem lenne egy kérdésem, hogyan lehet kikapcsolni ezt az egész tradicionális Home Security Center Upgrade Edition?
0: Fél liter pálinkával.
1: Na nézze, én nem mennék el megint olyan messze, megnézzem, mit akar a hirdetés, arra kérem, most magyarázza el, melyik mit jelent. Olvastam egy ilyent, hogy félkész állapotban lévő szexkéró, az mi?
0: Könyvesek basznak a munkára.
1: Volt egy ilyen kiegészítés, hogy orális jellegű lakáshitellel az mi?
0: Szopataban.
1: És hogy főút melletti tömegközlekedés barát ház?
0: Néha bejön a busz.
1: Hova?
0: Konyhába.
1: Na nézze, engem valami olcsóbb érdekelne.
0: Van olcsó lakás, otthonos lakás, egy szoba konyha.
1: Egy szoba konyha.
0: Az egy szoba konyha.
1: És az a hálószoba is?
0: Meg a fürdőszoba is.
1: Csajokat lehet felvinni?
0: Lehet, de nem lehet velük szeretkezni.
1: Mert?
0: Ha erekciód van, nem lehet becsukni az ajtót.
1: De láttam, hogy ablaka sincs.
0: Ha nem kell mosnia.
1: De mégis azt írja, hogy napfényben úszó.
0: Hiányzik a plafon.
1: Padlófűtés van?
0: Felállsz a fűtőtese, van.
1: Víz, gáz, villany?
0: Kisigényes.
1: Na nézze, láttam egy ennél olcsóbbat is, azt írta, hogy kifejezetten kalandvágyóknak ajánlott, és az volt a mottója, ilyen közel még soha nem voltál a szülőföldedhez. Az mi?
0: Gödör a földbe.
1: De hát ott a temetőben.
0: Csöndesek a szomszédok.
1: És ha zajos bulicsapok kihívják a rendőrséget?
0: Hallgatnak mind a sír.
1: Na nézze, engem egy belvárosi... tágas, déli fekvésű, jól szigetelt lakás érdekel, olcsón.
0: Nem rám van szüksége.
1: Hanem?
0: Elmegy gyógyászra.
1: Csak hogy mekkora válság van, olyan akciót láttam, azt írta, téli szalámi, 1200 forint áthúzva, alatta 800 forint, minőségét megőrzi, 2009 áthúzva, alatta 2010, január áthúzva, alatta június. Akiket nem érint a válság, azok a pánkok. Az egyik ilyen fesztiválon találkoztam, az egyikkel megismerkedtem, elmondta nekem, hogy neki van egy piercing a makjában. Azt nem akartam tudni, hogyan került oda. Azt főleg nem, hogy miért mondja ezt el nekem. Annyit kérdeztem, hogy az neked jó? Azt mondja, hogy hát amikor pisilek, spriccol a kotont, kiukasztja, de amúgy nagyon jó. Ilyenek. Azt nem szeretem bennük, hogy amikor megérkezek Budapestre, leszállok a keletinél, ott vannak rögtön és cigit kérnek. Mondjuk a határőrök is kérik, de ők vissza is adják. Hogyha nincs nálad több, mint 2 kartonnal, amúgy ezt nézik a határon, nézik a cigarettát, pálinkát, drogokat, fegyvereket és a hóvirágot. Mert hogy nehogy áthoz, mert hogy Magyarországon védett növény a hóvirág, Romániában nem. Tehát a román állam levette a kezét a hóvirágról, védje meg magát, ahogy tudja, az ő vaja. Növesszen tüskét, vagy spriccoljon mérget, legyen húsevő hóvirág. Az ő baja, van nekünk bajunk elég, nem hiányzik a hóvirág is a parlament napirendjéről. Úgyhogy bekavartak rendesen a hóvirág maffiának. Újabban úgy hozzák át, hogy itt tintába mártják, s mint kék, ne felejts. De ez sem működik, mert hogy vannak ilyen drogfüggő, meg hóvirág függő kutyák, azokkal vizsgálják át a vonatokat, nem működik. Na de visszatérve a pánkokra, láttam kettőt a Sziget Fesztivál bejárata előtt, hogy mentek be már félrészegen, azt mondja az egyik a másiknak, te, én valahogy így képzelem el a Mennyország bejáratát is. A másik megszólal, hát ha az is napi 10 000, akkor beszoptuk.
0: Köszönöm szépen Szabolcs Tapsát. Amúgy most vagyunk itt másodjára, de mindig jó itt fellépni. Amúgy van, aki annyira otthon érzi magát itt ezen a helyen, hogy voltam így felvétel előtt a toaletten, kopogtattam, és kiszólt egy srác, hogy ki az? Hát nem mindegy, hogy... Amúgy a Szigeten van az, hogy vannak az ilyen mobil WC-k, és kétfajta ember van benne. Vannak az agresszívek, és vannak a békések. Az agresszívek ilyenek, hogy kopogtatsz, kicsapja az ajtót, és azt mondja, hogy tűnje! A békések meg kinyitja, hogy gyere be, mókuska! És vannak a sunyik, kopogtat semmi, kopogtatsz, és egy vékony hang akkor kiszól, hogy nincs benn senki! És tényleg ez egy szuper hely. Feléptünk egy olyan helyen egyszer, amelyik nagyon lazának akart tűnni, de nem volt az, és ezért így kocsmába kifüggesztettek olyan plakátokat, hogy nálunk a mogyoróhéját kizárólag a padlóra lehet dobni. Féltem bemenni a budiba, mert féltem lesz egy plakát, hogy bocsi, de mi itt a földre szarunk. És amúgy így fellépések után beszoktak jelölni bennünket emberek ilyen közösségi szájtokon, és mi mindenkit visszajelölünk, úgyhogy be lehet jelölni. Mindenkit visszajelölünk, mert sose lehet tudni, lehet például, hogy te leszel a gyerekeim anyja, te pedig a gyerekeim apja, és jó, ha ismeritek egymást. Csak ne rövidítsetek, azt nem szeretjük. Egyszer megkérdeztem egy lányt, hogy hogy vagy. Annyit ért vissza, hogy jól vok. Tehát semmi vagyok, élek, létezem, csak ennyi, hogy vok. Ezután örülök, hogy a rajzfilmfigurák nem így mutatkoznak be, hogy én vok. Hogy szegény elveszíteni a látását, azt mondaná, hogy én vok. És ez csak azért lenne, mert a kínai gyerekek fordítás nélkül megértenék. Amúgy a barátnőm volt egy ilyen lagziban, nagyon felháborodott, mondta, hogy hát hihetetlen, ellopták a mennyasszonyt ilyen hagyomány szerint, és a vőlegénytől váltságdíjként piát és parti drogokat kértek. Néztem, még kilopta el a mennyasszony, Stól András. És köszönöm. Mi általában félreértjük a nőket. Barátnőm is meg akart lepni egy reggel, így felkelt fél órával korábban, teleszórta a padlót rózsaszirmokkal, és várt, hogy ébredjek, meglepődjek meg. Felkeltem, lenéztem, és csak annyit mondtam, hogy na, levertet a vázát, csezd meg. Köszönjük szépen, és a szülőkkel is van egy ilyen generációs különbség, mert például én nagyon nehezen tudom elmondani anyukámnak, hogy van barátnőm, és most ezt a szituációt szeretnénk eljátszani, nekem nagyon egyszerű szerepem lesz, mert én önmagamat fogom eljátszani, kollégám pedig anyukámat, ezért szükség lesz neki egy ilyen optikai tuningra, és lássuk, hogy milyen egy ilyen találkozás.
2: Na! Jöttél?
0: Erre soha nem szabad azt mondani, hogy nem jöttem, még mindig ott vagyok. Tehát jöttem.
2: Hogy vagy?
0: Jól.
2: Egyetem.
0: Megy.
2: Tanulás.
0: Nehéz.
2: Ösztöndíj.
0: Kicsi.
2: Tanárok.
0: Hülyék.
2: Cigizel?
0: Hogy én cigizzek, hogy azt a bűzrudacskát betegyem a számba, azt a koporsószöget létezhetem.
2: Nem baj, ha igen.
0: Néha szoktam.
2: És te milyen egyetemen is vagy?
0: Én az Eötvös Loránd Tudományegyetem biológia fakultánsának, a kalászosok és nyitvatermék feldolgozási technológiájának a menedzsmentjén vagyok.
2: És ha végzel, mi leszel?
0: Pék.
2: Barátnőd van?
0: Van, igen.
2: De ugye ti még nem?
0: Soha.
2: Mit soha?
0: Azt mi nem.
2: Mit azt
0: mi
2: soha?
0: Mi azt nem soha.
2: Mit azt mi nem soha?
0: Enikő egy kedves...
2: Szóval Enikőnek hívják azt a kis ringyót, mi? Legalább főz.
0: Ilyen szendvicseket meg
2: De tudja festeni magát, mi? Legalább most?
0: Kezet.
2: De tudja rázni a seggét a diszkóba, mi?
0: Arra gondoltam, hogy következő hétvégén elhoznám ide Enikőt, hogy te
2: az
0: is...
2: Az én házam nem kupleráj!
0: Jó, akkor nem hozom.
2: Szégyelsz minket, mi? Szüleim, micsodák?
0: Rendes tanáremberek.
2: Csórók, mi?
0: Testvére ügyvéd.
2: Tolvaj banda az egész. A pénzed jár veled, tudjad?
0: Nekem nincs is pénzem.
2: Szóval még hülye is.
0: Ó, neked mindegy, milyen lenne. Lehetne szőke, barna, vörös. Te legszívesebben azt szeretnéd, hogyha én Teréz anya jellegű nővel járnék.
2: Hülye vagy, az katolikus?
0: Röhögtök ti, de ez így van. Amúgy, mikor hazamegyünk mind a ketten a szüleinkhez, anyáink mindig mondják, hogy miért nem nősültünk még meg, így nem együtt, hanem másokkal. És most azt szeretnénk záró jelenetként eljátszani, hogy saját anyáinkat és saját apáinkat szeretnénk eljátszani, de viszont kellene valaki a közönségből, egy srác, aki minket játszana el. Nagyon egyszerű feladata lenne, mindössze annyit kellene csináljon, hogy bármit mondunk neki, mint szülők, ő arra bólogat, mint mi. Tehát ez egy egyszerű feladat, nem tudom, ki szeretne jelentkezni erre a hatalmas korszakalkodó. Ott egy srác így jelentkezik, hogy gyere, gyere nyugodtan, gyere nyugodtan. Tapsoljuk meg! Gyere mászkan ide a színpadra! Hello! Amúgy általában egy nálunknál gyengébb ember szoktunk kiválasztani. Ezt most lehet elcsesztük, de... Lássuk, fog menni a bólogatás? Marha jól csinálja, ismer meg anyádat.
1: Szerbusz, kisfiam, jaj, hogy le vagy fogyva, nem eszel rendesen az egyetemen, mi? Küldtem szalonnát, megkaptad? Megint elcserélted memóriára, biztos? Itt van, ne apád, na mesélj, megismertél valami jóra való kislányt?
0: Mikor lesz az esküvő?
1: Készíthetjük a pénzt.
0: Szóljunk a rokonoknak.
1: Főzhetjük a pálinkát.
0: Á, meg se kérted, mi?
1: Nem mamlasz vagy azért?
0: Oh.
1: Bezzeg, a te korodban apád engem már rég feleségül vett, és te már megvoltál születve, úgy? Mondd meg neki, Feri!
0: Én a te korodban már rég feleségül vettem anyádat, és te már megvoltál születve.
1: Vén legény leszel, porlevest eszel, és a tetvek fognak megenni egy garzonlakásban. Mondd meg neki, Feri!
0: Vén legény leszel, porlevest eszel, és a tetvek fognak megenni egy garzonlakásban.
1: Soha nem fogjuk megérni, hogy megnősülj. Mondd meg neki, Feri!
0: Anyád soha nem éri meg, hogy megnősül.
1: Mi a baj veled, kisfiam? Nem szereted a lányokat?
0: Mindenki szeret, hozz haza is!
1: Ki fog rád főzni, mosni, vasalni?
0: Na mit tudom én, ki fog?
1: Bezzeg, az én koromban a család volt a legfontosabb.
0: Mert nem volt kábel tévé.
1: Valami falusi menyecske, az is jó volna.
0: Aki még nem volt a Mónika Show-ban.
1: Mert milyen olcsón megkapnánk a csőgyárnak a menzáját.
0: Ah, jó hely, jó hely, jó.
1: Stibi bátyádék ingyen zenélnének.
0: Addig kijönnek a börtönbű.
1: Ott van például Marika, hát az csattan ki az egészségtől.
0: Ilyen nagy cicije van.
1: Meg Erzsike, hát az a jó tenyeres talpas menyecske.
0: Megvan keze, lába.
1: Meg Enikő, hát az a jég hátán is megér.
0: Meszkimó.
1: És aztán milyen jól jönne az unoka is, nem lenne ilyen csend a házban.
0: Fog bőgni.
1: És akkor legalább én is oda költözhetnék hozzátok.
0: Te is fogsz bőgni.
1: Soha nem fogom látni az unokáimat.
0: Anyád meg fog vakulni.
1: Ez a hál, amit kitesszük a lelkünket, és ez a hál, na tudd meg, hogy nekem ennél sokkal fontosabb dolgom is van.
0: Kezdődik a barátok közt. Köszönjük szépen!
3: Köszönjük szépen! Következő fellépőnk Csenki Attila lesz, akinek rengeteg végzettsége van, település és területfejlesztő, geográfus, meg a fog kereskedő bizniszben volt, és most elárulta, kiderült, hogy tud gépírni vakon, nagyon lassan és nagyon rosszul, de Ebben én nagyon otthon vagyok, nekem bátyám tanulta ezt a gépírás nevű tantárgyat, mert szüleim beiratták közgazdasági szakközépbe, mind a ketten oda jártak, egyikből se lett könyvelő, de bevált csapaton ne változtas. Meg ahogy Ajnán Szilárd és Pártai Lucia gyermekei is mindig meteorológusok lesznek, mert ugye ebbe tudunk segíteni, fiam, meg időjárás mindig lesz, ugye, és beiratták oda, és ott van ez a gépírás nevű tantárgy, amit úgy osztályoznak, hogy egy elütés, egy-egy levonás. Tehát négy hiba egyes, és sem a kezedet nem szabad nézni, sem a végeredményt, ami kijön. Na most bátyámnak rendszeresen elsúszott mind a két keze a legelején, úgyhogy nem vette észre, tehát nem volt helyes leütés tulajdonképpen, hogy több pontot ért volna, hogy véletlenszerűen bögyögtet össze-vissza, és neki a négy hiba az egyes, az már a név fölírásával megtörtént. Tovább nem is kell javítani, föl volt írva a név, X dollárja kérdőjel 4. Tudták, ez azt jelenti Kőhalmi János. És akkor nagyon sokat gyakorolt, anyám vett neki külön írógépet, és láttam olyan dolgozat, az volt ráírva, egyes, sokat javult. Ami csak egy picikét biztatóbb, mint az állapota, életveszélyes, de stabil. Ezt érzem benne. Most Csenki Attila következik, aki stabil, de nem életveszélyes. Fogadjuk nagyon szeretettel Csenki Attila!
4: Óriásra szeretettel! Köszöntelek, szevasztok, puszi mindenkinek, szórom is a puszikat, sziasztok! Olyan hírt olvastam, nem tudom... Van egy nő Amerikában, aki a punciával tud szájharmonikázni. Hát nem lehet elmenni mellette. Hát azon gondolkodtam, hogy hogy a fenébe jött erre rá a kreténje, hogy... Mi történhetett otthon, hogy... Ült nyugodtan a csaj a tévé előtt. Gondolom apával már lezavartak két kör délután. Ült nyugodtan nézte a Mónika Showt, vagy... Egyszer csak hallja, hogy... Te Laci! Laci, gyere már, hát ez nem a popsimód. Te Laci, én ezt megpróbálom még egyszer. Hallgass csak! Hallgass, Laci! Laci, gyere, valószínűleg rádöbbent, hogy ura a testének. Évekkel előtte már próbált más hangszereket így puncival, tehát zongorának neki menni azért az milyen már így megtűzölöd. Az milyen gusztussal lehet különben a világ legszebb hangszerére egy hárfára rámenni puncival, hát az... És tudod, elmegy koncertezni, hát háttérben nyomják a punci vokálok, az teljesen biztos. Ő meg rákezd erre, hogy... Én is mondtam a feleségemnek, a legjobb állás, engem nem érdekel, hogy nem fog zenélni, de én elmennék punci hangolónak otthonra. Azt sem érdekel, hogy mennék föl. Jaj, de...
5: Aki még hátra van, Pataki Balázs, Csenki Attila, és akiből nem lehet eleget kapni, Kőhalmi Zoltán. Mindjárt jövünk.
4: Na. Jó. Teljesen más téma, tehát semmi köze Orbán Viktornak a puncihoz, csak... Vagyis bizonyára van köze, csak neve miatt ismerjük. Szóval Orbán Viktornak most nagyon megfogott a legújabb, ugye ez a sörölátéten el fog férni az adóbevallás, azt mondta, gondolom, hogy hallották. Ez is nagyon nagy öröm volt először számomra, de aztán kezdek tőle félni, mert én utána számoltam, itt van a sörölátét, hagyj kérjem el, bekészültem, 264 oldal. Ami így ráfér. Ezt töltse ki. Azt mondom, hogy... Hát köszöni szépen a Viktor. Hogyha egy ilyen minden nap tényleg csak egy 10 percet foglalkozol vele, akkor januárban elkezded és májusra kész vagy, úgyhogy semmi gond. Ha már sörnél tartok, voltam egy fesztiválon hétvégén, és most vannak az őszinte koldusok. Úgy gyűjtenek a srácok, kiírják nagy plakátra, hogy sörre gyűjtünk. Hát az ilyennek elvből nem hiszek, nem adok neki egy fillért sem sörre, mert aztán tudja, hogy elkölti könyvekre, meg színházjegyre, ilyen hülyeségekre fogja. Nem, és most új vonal van fesztiválon. Ilyet még előtte csak Jamie Olivertől láttam. Van olyan, hogy szakács, gondolom most, hogy a Sziget tulajdonos Gerendainak nyílt egy Michelin csillagos étterme, gondolom, hogy neki fognak emiatt színpadon főznek 600 embernek, gyönyörűen 20 féle ételt megterítve. Nézel rám furcsán, ezt azért találták ki, mert én sem értem, hogy te inkább ilyen belülről boldog típus vagy? Nem nagyon mutatod. Na, azért. Hát ilyen, gondolom, azért főznek így előbb, ilyen fontos ételeket lehet ott megtanulni, mint a palacsintával, bugyolát, hotdoggal töltött jérce, amivel megtöltenek egy csirkét, ez még belefér egy libába, és az egész köré ráhúznak még egy kis bárányt, mert a bárány az mindenestől belefér a borjúba, és az egész rávarnak egy szürke marhát, majd becsavarják vastagon bálnabőrbe, mert a bálnabőr kurva jó, valószínűleg ez itt az érrendszer. Azt sem értem különben, ha Jamie Oliver is főz élőben, hogy annyira könnyű neki, visszatapsolják, és bármit ráküldhetek ajára, a kész orosz krémtortán ráfacsarja a fokhagymát, bármit csinálhat, csak a mozdulat számít, és ilyen kifejezéseket használnak, ezért hoztam fel az egészet. Hát ez most az új kedvencem, hogy tegyünk a sültre leheletnyi tárkonyt. Belegondolt már valaki ebbe a leheletnyi tárkonyba? Én napokon keresztül próbáltam felszippantani először. Na, nem mondtam, hogy józan voltam, de nem, hogy leheletnyi tárkony nem lesz belőle. Gusztusan ilyen rátűszögött tárkonyt. Rosszabb esetben okádnyéknyi tárkonyt viszel rá a kajára. Stál Judit, mert ő annyira szofisztikált mindig. A kacsasültet megbolondítjuk egy kis vörösborral. Én már vártam, hogy majd önti a vörösbort, aztán közben, hogy ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha- Mondjuk szerintem ettől nem lesz bolond a kacsa, sőt, én azt csinálom, a bolond kacsát akarnék sütni, még mielőtt a nyakát elvágom, fejbe basznám a boros üveggel. A bor is megmarad, a kacsa tényleg bolond lesz, hogy ettől finomabb-e vagy nem, azt nem tudom. Hát. De a legutolsó, azt mondta múltkor, hát jó, ja, Stál Judit most a gyerekeivel együtt főz, ez a legújabb. Azt szára, hogy mikor lesz már az, hogy a nagy delíriumba beledarabolja a legkisebbet is a kajába, a másik kettő meg beletolja, hogy egyet csak finom lesz az. Azt mondta múltkor Judit néni, hogy a rántott kamember sajtot meglepjük egy kis áfonyával. Mert tényleg anyám, a rántott kamember sajt az pont olyan, amelyik nagyon meglepődik az áfonyától. Én már eleve így letakarva vinném neki, hogy na mit hozott neked szakács a puci, nyitam. Áfony! Na elég már. Na. Az biztos különben, hogyha meglepődik az áfonyától, kétszer nem vihetsz neki ugyanazt, mert másodszorra nem fogja beszopni ugyanazt a kaját, az teljesen biztos. De azt nem értem, hogyha a rántott kamember sajt meglepődik az áfonyától, akkor miért nem lepődött meg akkor, amikor bepanírozták? Nem úgy nézegetné magát, hogy azt a rohadt élet, mi ez a fehér por? Liszt érzékeny vagyok te, kretén, mit már innen hallod, húzzál meg. Én különben, ha az lenne a célom, hogy egy rántott sajtot meglepjek valamivel, én nem áfonyát vinnék neki, hanem egeret, megijeszteném egy egérrel, cin. Azt figyeltem meg, hogy mindenkihez szólni akarnak az időjárás jelentésben, és van most már borsószemnyi nagyságú jég, megymag, cseresznye, megy, mogyoró, dió, gesztenye, mandula. Nyilván enni mindenki eszik, tehát ezt tudni fogja mindenki. Szólni akarnak a sportolókhoz is, mert van golflabda nagyságú jég, teniszlabda nagyságú jég, pingponglabda nagyságú jég, de azt várom, hogy szóljanak kicsit az orvosokhoz is. A mandula az már az orvoshoz is szól, amúgy várom, hogy ilyen félvesényi jeget jelentsenek be. Vagy nem tudom, építési vállalkozók is megértsék, hogy akciós BL38-as téglányi jég esett. Az fölfogja, aztán a másik, a köd, ami idegesít, azt mondják, hogy tejköd volt Borsodban. Hát mondják már egyszer végre azt, hogy túrós köd volt, meg azt szeretném végre hallani, hogy köddel karambolózott egy teherautó. Hát ha ilyen szilárd halmaz állapotú, akkor már az is elképzelt. A feleségem úgy esküszik, azért néz állandóan időjárás jelentés, mert tudni szeretné, hogy mit vegyen föl másnap. De ahhoz, hogy mit vegyél föl másnak, elég lenne, hogy reggel megnézed, hogy mit vett föl aznap Párta Julucsia. És már tudod, sőt, én nem is időjárás jelentést csinálnék, hanem ilyen ruha jelentést, hogy észak-észak-keleten kis kosztüm, hosszú nadrág, zakó, délen jellemzően rövid nadrág, szoknya, póló, edelényben búvárruha. Ez egy... Na, Most amúgy nagyon kivagyok akadva, hogy a BKV-sokat tartóztatják le, a vezéreket, de hogy senkinek nem jut eszébe, hogy egy jegypénztárost végre be kellene csukni, vagy az összeset. A MÁV-nál is idegesítenek a jegypénztárosok. Nem tudom, más találkozott-e már ezzel a problémával? Most vonatoztam először a kislányommal, nem ezzel a problémával, mert az enyémben nyilván csak én vonatozok. Oda megyek a vasutas jegypénztárba, kérjem a jegyemet, kislányomnak tanítok mindent, hogy kell kérni, mind kell csinálni, és odalépek, világos van, de senki nem ül a székbe, szék kifordítva, ajtó nyitva, nincs ott a széknek a gazdája, egy árus néni. Nem mondom, gyerek előtt nem éghetek be, mondom, jó napot kívánok! Jó napot, van itt valaki? Jó napot kívánok, jó napot! Erre kijön egy, de én már tényleg ott tartottam idegesíteni, miért nincs ott, hogyha megjelenik, lehet, hogy kérdés nélkül áthúzom azon a kis lyukon, aztán adja ki úgy a jegyet. Egyszer csak megjelenik egy nő, nagyon fölháborodva, még tényleg neki állt följebb azt mondja, hogy jó napot kívánok, uram, tessék parancsolni. Tessék parancsolni, mondom. Hát akkor, drága hölgyem, azt parancsolom, ha én befizetem az adómat, meg pénzzel idejövök, hogy jegyet vegyek, akkor üljön le a seggére, aztán adjon ki nekem végre egy jegyet Kiskun félegyházáig. Mire azt mondta, hogy uram, hogyha jegyet szeretne, akkor fordulja meg, szembe van a jegypénztár. Ez itt az állomás főnökség. Drága, drága. Én zárásképpen annyit mondok, hogy nagyon érdekes a szónoklat, ballagáson voltam, és annyit mondott az iskola igazgatónője, hogy a ballagók legfontosabb ünnepe a ballagás. Én meg már azt hittem, hogy nekik is a temetés a legfontosabb, mint a halottaknak. Köszönöm szépen a figyelmet!
3: Köszönjük szépen, Csenki Attilát láttuk, hallottuk. Talán tudják, hogy én szentesi vagyok. Lefülelték a szentesi rémet, aki egy horgászbotot próbált kirabolni egy nem túlságosan fegyvernek látszó tárgya, és bevallott, hogy ő követte azt a rémtettet, hogy betört a Hámán Kató lakótelepi minidiszkont büfébe. Na most a minidiszkont fogalmára hívnám fel a figyelmet, tehát egy garázs, benne kólák tulajdonképpen. És ott megívott 4 deci kólát, és csinált magának egy meleg szendvicset, ő a szentesi rém, de most volt egy trükkös rablás is, amit általában nyugdíjasok sérelmére követnek el, trükkös rablás, annyit tudtak a néniről, hogy rosszul lát, a fia meg motorozik, kész volt a terv, fővett egy bukósakot, szevasz anyu, adjál 100 000-et, és adott neki, úgyhogy ilyen helyről jövök, ez egy kisváros szentes közelébe, és ott nekem édesanyám nagy tényező, én a közlés kényszeremet örököltem anyámtól, ő nem mond poént, ő csak közöl. Ez a típus, de bárkivel, aki szembe jön. Tehát, hogy van egy ilyen üdvözlő formula, hogy vagy Julika, ez olyan, mint a how do you do. Tehát nem kell válaszolni rá igazából semmit, de anyám azt a kerékpárról is leszedi. Tehát, hogyha már így belekötöttek, lenyomja a torkán az életét, meg az egész családét. Tehát, hogyha én ott álltam mellette gyerekként, akkor rólam mondott mindent. De a legelejétől, tehát szoptatás, fitymas szűkület, ami volt ráadatta. Te meg 16 évesen állsz, hogy fog hazamenekülni egyáltalán? És az a legjobb, amikor apámmal ugranak le a boltba, mert anyám ugye, ő ilyen akciós. Ami akciós, az kell, mert akciós, ismerjük ezt, gondolom. Tehát, hogy soha nem volt rá szükség, de akciós. És ő ugye a tisztaság megszállottja, talált egy olyan tisztítószert, hogy egy 4 cseppet feloldasz egy 80 liter vízbe, és az egy olyan 100 évre elég. Na most abból ő 4 kartonnal vett, hogy legyen. Tehát a következő 4000 évre van, hogyha valaki kell, szívesen kölcsönünk neki. És most vette, hát vannak békák, és anyámnak meg béka iszonya, de olyan szinte, hogyha azt mond neki, hogy B-kategóriás jogosítvány, attól is, hogy összeezzek. És vett vakoncsapdát, mert akciós volt, meg hát ha arra is jó. Napelemes vakoncsapda, tehát a napot meg a vakondot nem tudom, hogy hozták össze. Valószínűleg azért fél annyira, mert én sose találkoztak, és hát a békák megmaradtak, eddig nem voltak vakondok, de most már ilyen tömött sorokba jönnek elpusztulni hozzánk, úgyhogy valami más megoldás kellene. Amikor apámmal ugranak le a 42-es ABC-be 5 percre, mert felén 2 ABC van, a 2-es meg a 42-es, többi hol van, nem tudjuk. De mi mégis csak a 42-esbe jártunk, mert az több. És ott volt Zsolti osztálytársam, anyukája 30 éven keresztül pénztáros, 30 éven keresztül nem volt átalakítás, és tőle tudom, hogy az a kezemvei rakta a csomagot, a sokkal izmosabb lett, mint amely csak így bepötyögte. Tehát az így elkorcsosult neki tulajdonképpen, ahogy a Ben Hur sem akart mindig egy oldalon húzni a gájába, mert eltorzulnak az izmai. Ez vele megtörtént, és ez Zsoltinak nem volt minden a pofonok miatt, hogy melyikkel kapja, amelyik rakja, vagy amelyik csak beüti. az a lényeg, 5 percre ugrunk le a boltba, hát egy ilyen 6-7 óra múlva tér haza, apám egy magába, szatyorban már kiolt a rántott pulyka, mert azt egy ilyen tócsába lehelyezi, és azt mondja, hogy anyád már megint elkapott valakit. És akkor tudjuk, hogy őt egy pár napig nem látjuk. A következő fellépőnk informatikus, a Comedy Central vendégművésze, Pataki Balázs.
6: Jó estét kívánok! Köszönöm szépen a kedves fogadtatást, igazán nagyon kedvesek, bár valószínűleg nem nagyon ismernek meg, de nem kell, hogy ezért rosszul érezzék magukat, ez általában így szokott lenni velem kapcsolatban. Múltkor is itt a első asztaloknál így összesúgtak, hogy te, ez meg ki lehet? Mert a másik mondta, hogy szerintem a kőhalmi, de ma nagyon szarul néz ki. Valójában Pataki Balázs vagyok, és hát ehhez képest talán már nem is nézek ki annyira rosszul. Az úr azért ott nevet ezen is. Jó, nem mindig néztem ki ennyire nagyon tökéletesen, mint most, mert gyerekkoromban így a két első metszőfogam így erősen kilógott. Így néztem ki. Még inkább így néztem ki, és nagyon ennyire is tudtam beszélni. Ez engem nagyon feszélyezett, úgyhogy anyukám elvitt egy fogorvoshoz, aki mondta, hogy ő majd segít nekem, és adott nekem egy hódjelmezt. Én ilyen pesti gyerek vagyok, de engem mindig nagyon érdekelt a disznóülés, úgyhogy egy vidéki lányt vettem el feleségül, mert nekik van disznójuk. Úgyhogy így anyósomékhoz szoktunk járni disznóülésre. Na most anyósoméknál a disznóülés az nagyobb ünnep, mint a karácsony, a húsvét, meg a barátok közt együtt. És tényleg nagyon komolyan veszik, és ők annyira magyarosan főznek, hogy náluk még az ásványvíznek is van zsírtartalma. Olyan van, hogy buborékos zsír. Tehát nagyon durva a dolog. És hát ugye az ilyen pesti hülye gyerekre mit szoktak bízni disznóüléskor? A Baláska, őrizzed az abalevet, he! Hát ugye a disznó ebben az abaleves formájában nem nagyon tud elmenekülni, úgyhogy nekem sok dolgom nincsen, így szemlélődni szoktam. Na most a legutóbbi disznóülés szerintem ott csesztük el alapvetően, hogy közvetlenül karácsony után volt. És karácsonykor mindenki annyira degeszre zabálja magát, hogy másnap hajnalban a disznót a zolban csak onnan lehet megismerni, hogy egyedül rajta nincsen sísapka. A másik, amit szerintem nem szerencsésen választottunk ki, az a böllér, aki már hát így a 17:30 kezdés előtt otthon kicsit ráedzett, ugyanis a böllér az fél a disznóktól. Ez böllérnél nem szerencsés, ezt így előre kell jeleznem. És hát ugye, hogy kezdődik ott faluhelyen a disznóölés? Először is megiszunk 4 pálinkát. Aztán még 6-ot. Majd az egészet szétcsapassuk pár liter borral. Ettől mindenkinek ilyen említés cipőnő a lábára, ez a gömbtalpú. Mondja valaki, hogy az alkohol nem egyenesíti a gerincet, ugye? Hát ebben a baromi jó hangulatban indulunk meg a disznó felé, hogy megkeressük a disznót, ami ennyi pálinka után már inkább disznók. A bor elfogyasztása után pedig szinte már konda az az egyszem állat. Na, megyünk oda, hogy kihajtsuk az állatot, bemegyünk és mondjuk neki egy ilyen bottal, hogy hát hücski. Így kell mondani disznóul, hogy parancsoljál szépen, kifáradva, szíveskedjél, kérlek. Hücski. Mondtuk, de nem volt semmi mozgás, úgyhogy fogtuk és kimentünk a csirkeóból. Ezután átmentünk a disznóolba. Mentségünkre azt kell mondjam, hogy van az a pálinka mennyiség, aminél röfögnek a csirkék. Tehát, úgyhogy, na, bementünk a disznóolba. Ba. Már ott röfögött a böllér. Még jó, hogy rajta volt a sísapka, mert komoly vagyok lettek volna. Na, bemegyünk oda szépen a disznóolba, kinyitjuk neki az ajtót, és mondjuk a malacnak, hogy hücski. Parancsolják kifáradni, de a malac így meg sem mozdul, csak így nézett így, ártatlanul, mint Hagyó Miklós, hogy itt mi történik. És nem akart kijönni az ólból, és arra jöttem rá, hogy a malac tulajdonképpen nem is tudja, hogy van olyan, hogy kint. Mert hogy ugye az egész életét itt az ólban élte le, neki az óla minden, mondhatni all inclusive, számára az ól az univerzum, ugye? Úgyhogy a disznó filozófusok 7 nap alá téve azon filóznak, hogy gyerekek, az a moslékhordó paraszt vajon az kering körülöttünk, vagy mi keringünk a paraszt körül? Meg néha így elgondolkodnak, hogy vajon, srácok, halálunk után hova kerülünk? A disznómennyországba? Ha tudnák, hogy a saját belükbe. Nem filozófálnának ennyit. No, nagy nehezen kihajtottuk a böllért, aztán a malacot, és hát itt kezdődik a disznőrés legkínosabb pontja, ami miatt az egészet mesélem, hogy a malacot ugye le kell szúrni. Igen ám, de Európai Unió van, ezért nem lehet csak egyszerűen megszúrni a malacot, előtte el kell kábítni. Hát ott volt velünk Tyúkos Lacika, mondta, hogy ha már kábítás, sodorjunk neki egy vicces cigit. Legalább jókedvűen döglik meg. Mosolyol a kis arcán. De tényleg Tyúkos Lacika ért hozzá, mondta, hogy olyan spanglit tudnék sodorni a malacnak te, perzselés közben olyat halúzna, hogy csőcsere volt a szoláriumban. De végül Lacika meggondolta magát, mert mi van, hogyha önző az a malac, és nem adja körbe a spanglit? Hát kárba vész az a jó anyag! Úgyhogy hát ekkor jött oda a böllér, jött, hát úgy becsapódott a helyszínre, addigra megívott további 17 pálinkát, nem tudom, hogy bírja bele, mert anyósoméknak olyan pálinkája van, hogy csak így ránézel és megvakulsz, érted? De tolja magába, jön oda a böllér, és mondja, hogy ha már kábítás, mutassunk a malacnak egy képet Geronadzó Máriáról. Megvan a hölgy? Megvan, hogy akinek olyan arca van, mint aki megpróbált szájjal hatástalanítani egy taposó aknát, de nem sikerült neki. Mondtam, hogy szerintem ezzel ne vicceljük, meg egyébként is állatkínzás lenne. Úgyhogy... Végül az iparilag bevált szabványos módszert használtuk, a 110 voltos elektromos sokkolót. Nem tudom, láttak-e ilyet? Kicsit olyan, mint egy ilyen nagyobb metszióló, csak a vége nem vág, hanem üt. És hát a gondos német gyártó egy dolgot felejtette ráírni a dobozára, hogy mekkora véralkohol szint alatt szabad egyáltalán megnézni a készüléket. Pláne ellenőrizni, hogy van-e benne áram. Mert az odáig rendben van, amikor a 9 voltos elemet így a nyelvünkkel ellenőrizzük, hogy van-e benne feszültség. Na de ugyanezt egy 110 voltos elektromos sokkolóval, és a böllér saját heréjén, hát... Hát el kell mondjam, hogy nekem van egy hát rendes állásom is. Azt szoktam mondani, nekem van egy tisztességes állásom, a Schöder klubosoknak pedig egy jól fizető állásuk. Én így az MTS Takiban dolgozom, mint informatikus mérnök. Nem tudom, valaki ismeri az anagramma játékot. Ez egy ilyen nyelvi játék, arról szól, hogy fogunk egy szót, összekeverjük a betűit, és más értelmes szót vagy szavakat rakunk ki belőle. Na most a nagybátyám, ha iszik, ő egyből anagrammákban kezd el beszélni, csak az ő szabályai szerint nem kell, hogy minden betűt felhasználjon, és a végén nem kell, hogy értelmes szót kapjon. De a Staki anagramma gép az csodálatosan működik, és arra jöttem rá, hogy ha a híres emberek nevének betűit keverem össze, és csinálok anagrammát, az a valódi személyiségüket tárja elénk. Például, hogy Hiller István, Nihil elvtárs. És tényleg olyan semmi, ugye a csávó? Meg hogy Hajós András, Randasós Háj. Érezzük, hogy van benne valami, ugye? És arra gondoltam, hogy megnézem így a miniszterelnökeinket, hogy az ő nevük mit ígért vagy ígér nekünk. Hát beírtam például, hogy Medgyessy Péter, kidobta a gép, Gyed Pesti Réme. Ugye? Vagy ott volt utána ugye Gyurcsány Ferenc, akinek az anagrammája a viharos és gyors távozására utalt, Gyurcsány Ferenc, fucs, nyereg, árny. Aztán jött Bajnai Gordon, Janiban dorong. Ha ezt előre tudtuk volna, így is megvolt a dorong. Most pedig ugye jön Orbán Viktor, újra miniszterelnök, belőle pedig az jött ki, Orbán Viktor, N. Ork Vibrátor. Hát így... 4 év rezegtetésbe lesz részünk, azt hiszem. De még mindig jobb, mint hogyha a Mesterházi Attila jönne, szitja heretámla. Ugye? De azért el kell mondjam, hogy nem egészen tökéletes megoldásokat ad mindig a gép, mert mondjuk Lendva Ildikóra, hát két nagyon szépet adott, de annyira talán nem jellemző rá. Egyrészt Lendva Ildikó, Didikeni lóval, másrészt Ilike, van dildó. De akkor viszont nem tévedett a gép, amikor beírtam neki, hogy Áder János, és kiderült, hogy Áder János annyira unalmas, hogy az anagrammája is Áder János. De természetesen mindenki a saját nevével szokta tesztelni az anagramma gépet, javaslom, önök is próbálják ki. Én is beírtam, hogy Pataki Balázs, mire a gép kiírta, Zap Kata Pisál. Ennek végül is semmi értelme nincs, de viccesen hangzik. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.
3: Köszönjük szépen Pataki Balázsnak, ez a Sóder Klub, aminek az anagrammája Ebek Szurdalnak. Ezzel a nagyon fontos információval zárnám a műsort. Köszönjük szépen kollégáinknak, Csenki Attilának, Tóth Szabolcsnak, Bálint Ferencnek, vagyis a Szomszédnéni Produkciós Irodának, valamint Pataki Balázsnak, hogy itt voltak. Köszönjük, hogy bennünket választottak. Hálítsák meg az utcán egymást, hogy hétig bírják ki nélkülünk. Köszönjük szépen!
5: Este a Sóder Klubban Hadházi László, Loránd Barnabás és Szupkai Viktor. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Dombóvári István.

Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Showdel Club sokadik adása. Ha minden igaz, vége van a választásoknak, hát nem tudom kiben ez milyen örömet, bánatot hozott, igazából gusztus dolga az egész. Haverom szoktam mondani, hogy a politikai kampány az pont olyan, mint a hashajtó. Hogy jót akar, megkönnyebbülés hozzá, végül is csak a szarról szól. Én ezt sem megerősíteni, sem megcáfolni, nem tudom. Kicsit szaladjunk már is bele a bulvárba, nem tudom, ki szokott nézi tévét? Bekapcsolva? De nekem már ugrattak be ezzel, tehát azt mondták, bekapcsolva hülye is tudja nézni, és még én éreztem magam kreténül. Hát az előző adásban szó volt egyébként Hajdú Péterről, aki hát a napi bulvár hős, lehet mondani. Ő az egyetlen ember, aki a vakuktól barnul. De ő ezt élvezi. Ő mindenhol ott van, szó szoros értelmében. És azt olvastam róla érdekesség gyanánt, ha ez az, hogy ugyanaz az ember készítette a lakását, a belső építészetét, meg a tévéműsorának a díszletét. Azért milyen szar lett, amikor este így molyosan így kóvályog, és nem tudja, hogy hol van. Tehát lehet, hogy nem is ment haza, hanem ott bolyong a díszletek közül, és előfitte valahonnan Medvecki Ilona utolsó botox kezelése után, vagy ami még rosszabb, kiszambázik a szekrényből Bokros Lajos, ami bár aztán tényleg a mindennek a teteje. Van ez a... Hát nem tudom, ki szokta nézni ezt a Barátok Közt című sorozatot. Szoktuk nézni? Nálunk otthon úgy hívják, hogy Tilda Baszó egyébként, csak mondom, hogy... Haverom csak azokat a részeket nézte meg, ahol Tildát megdörrentette valaki. Tehát heti három részt így is látott, lehet mondani? Nem ez az info, nem ez az újdonság, hanem nem tudom, hallottuk-e, hogy ilyen kis trükközés miatt a Barta Zsoltot alakító Rékasi Károlyt kiírták a sorozatból. Ugye észrevettük már, hogy a sorozatban úgy vannak általában, hogy nincsen márka, nem reklámoznak semmit. A sörnek az a neve, hogy sör, üdítőnek az a neve, hogy üdítő, meg ilyenek. És ő kitalálta azt, hogy a Rózsa Presszóba az ő általa forgalmazott ilyen aloe vera cuccokat így elrejti a díszletbe. Ezt hallottuk? Lebukott, és ezért kellett mennie. Arra gondoltam, hogy mi lesz, hogyha nem veszik észre, és még fél évig ez tart, vérszemet kap. Beépíti a sztoriba. Claudia, de szarul nézel ki, mit szólál kis aloe verához? Vagy nem is kérdez semmit, csak egy ilyen ötliteresen nyakohaintja Miklóst egy az egybe, hogy hagy örüljön mindenki, nem tudom. Még egy utolsó szösszenet, aztán már is jön a ma esti első fellépő. Aki látta a Showdel Clubokat, az tudja, hogy én Pataki Attila életét nyomon követem, szívemen viselem, és végigkövettem a teljes leépülését is. Először az Edda, ez még nem az. Másodjára lakodalmas dalokat kezdett énekelni nemrég. Ezt hallottuk, ugye? Mindenki fájdalommal konstatálta. Most az egyik műsorban bevallotta, hogy őt rendszeresen elhordják az UFO-k. Látjuk? Nagyobb, hogy vissza is hozzák, de nem ez a probléma. Hanem az, hogyha annyira ez az érzés ennyire erősen dolgozik benne, mi van, hogyha urrá lesz rajta olyannyira, hogy a dalaiba is beleszövi. UFO-s dalok lesznek. Én már eleve félek. Ilyesmire gondolok például. Hogy szól az Edda Blues? Hogy elhagyom a galaxist, ha nem fogad magába? Vagy egy irányú, te jót, ahova. Gyerünk, humanoidok, gyerünk! És amitől igazán rettegek, a gabonakör közepén állok! Nagyon szépen köszönöm, már is pörög a Showdel Club. Érkezik az első fellépő, fogadjuk nagyon nagy szeretettel Debrecen humor szeniorját, Hadházi László!

Ja, hát, jaj, te, a legjobbat nem mondom, hát van brigádnaplónk is. Hát ne viccel, napló nélkül tapottat nem megyünk. Hát mindjárt elkapom a ládából, várjál. Jaj, lehajultam, látta? Teljesen megálltott nekem, meg valami izé, szövődmény visszamaradjon belőle, mert mind a baj itt kezdődik, higgyél, a hajbókolásnál. Na, előkapom majd mindjárt. Jaj, ez Mária. Na, hát kicsit gyűrött a napló, nem baj. Szedd össze magad, vendég van. Ja, ez a naplónk, hát... Ja. Nézd már, a franc egye meg üres. Tudom, most már a halász honnan veszi a papír zsebkendőt. Az a halász, az. Ja. Na, meg aztán a naplónkban... Van, kérem, szép, bizony. Irigy, mi? Nem merném fogadni, nem brigádtag? Ja, majd bevesszük, hát nem érdekes, ha tud inni. Ja, a naplónkban van, kérem, kultúroldal is. Ja, az a legszebben a kultúroldal. Szép, tiszta, fehér. Elmondom a mi brigádunknak, mit kell csinálni a kultúroldallal. El kell menni színházba. Nem ám az egész brigádnak. Tolongjon a franc. Egy a brigádból elmegy a leghülyébb. Ja, mi a halásszal ketten járunk. Mert a döntés nem jött még le. Igen, mert most már a döntéstéren megvárom, mert egyszer valakit lehülyéztem, nem az volt, amilyen pekem van. Na szóval elég hozzá, el kell menni színházba, pontosan az előadás végére. Nem előbb, mert akkor gubanc van. A végére. Na most jön a kultúrmunka. Az előcsarnokban a földről szépen kulturáltan össze kell szedni

0: 8-10 darab használt színházjegyet, szépen kultúráltan be kell nálni a naplóba, és a brigádnak legalább 2 évig nincsen gondja kultúrára. Ugye? És akkor még van ilyen brigád verseny is, és amelyik brigád többet nyol, az győz. Kész. Na. Naplónak a héja már nem is kell, mert pedig azt mondják, a héjába a vitamin, de hát minden. Na most akkor egy ilyen szép jelmondattal elkezdjük, egy ilyen pozitív jelmondattal. Na, azt mondjam, gyerünk. Ha jó, azt mondja, nincs hegye a ceruzára. Nincs hegye. Ne ragudjon már az érdeklődésemért. Nem a sasszembrigádból tetszett jönni? Nincs hegye. Nincs. Tudja miért, mert takarékosság van minden vonalon. Ha hegye volna, már nem volna. Nincs hegye, persze. Na, jaj, van gondom nekem is. Na, gyerünk a jelmondatta. Úgy kezdjük, azt mondja a naplót, hogy Isten nevében kezdem el. Képzelj el, ha hegye volna. Nincs hegye. Nincs hegye. Ha. Már gondolkodunk, azért nincs hegye. Ja. Az egész könyv tele van ám írva, így. Hegy nélkül. Így azt olvasom belőle, amit én akarok. Nem rám olvassák, mindjárt. Ha. Na van benne még egy másik jelmondat is, ezt már tudom kívülről igaz, hát már. Azt mondja, munkás ököl, vasököl, oda üt, ahova köl. Mondom a halásznak. Te halász, tanulni kéne a brigádból mindkettőnknek, különösen neked meg nekem, hogy itt a fejünkben ne maradjon sötétség nekünk, itt fölül, mert tudod, halász, azt jelenti ám ez a munkásököl, vasököl oda üt, ahova köl, hogyha itt fönt a fejbe sötétség marad, akkor a nagy munkás ököllel egymást verjük fejbe. Aztán úgyse vagyunk olyan sokan, akit még nem vertek fejbe. Azért van. Ugye legyünk azon kívül őszintén, kérem. Tanulás az a lehetőség, mindenkinek megvan, ugye? Iskolába a gyereket fölveszik, mert nehéz kora volt. Tudja miért? Elmondom. A szülei, anyja, apja nem váltak el, így aztán mind a kettő a gyereket ütötte. Amikor már kijózanodott a gyerek. De azért meg kell hagyni, kérem, a gyerek jó fejű. Jó nagy. De már lohad, mert borogatják rá a kerti asztalt. Na szóval elég ahhoz, a gyerekből aztán ugye, a gyerekből végül fejes lesz. Na de, most jön a gubanc. Az iskolába viszont akkor már az ő gyerekét ugye nem veszik fel, mert akkorra apuka ő ugye már értelmiségi. Aztán rengeteg noszogatást megfogadta, hogy tanuljál. Megfogadta. Tessék. Értelmiség. Sőt, iskolában újabban meg is akarták betűzni őket. A bunkót nem. Azon látszik. De aztán nem betűzték meg őket, mert nem ismerték a betűt. Ja. Szóval azért mondom, nem veszik fel, mert értelmiség. Hát, kezdek ideges lenni. Hát ezek után csodálkoznak, kérem, hogyha a brigádomból a halász nem akar járni az esti iskolába? Hát a saját gyerekével szúrnak ki, mert kérem, hogy ő is értelmiségi lenne, ha elvégezné a 8 elemit. Csak azt tudnám felfogni, hogy 8 elemit. Hogy a fenébe nem lehetett elvégezni? 30 év alatt. Ha melyet egy eleméhez hány év kell? Nekem 3, de nem mindenkinek annyi. Jaj, de idegesíteném magamat ennél. Jaj. Azon kívül, az a felosztás jelenleg nálunk, az a felosztás, Munkás, paraszt. Értelmiség. Na most megint gubanc van ám. Azt szeretném ezzel az értelmiséggel kapcsolatban megérteni, az egy tekervényemmel. Egy hát, persze. A francnak harácsolni. Egy köztas. Az igen, görbe-gürbe áll, hanem egy egyenes. Azzal nincs gond. Na, szóval elég a hozzá, hogy azt szeretném megérteni ez az értelmisége kapcsolatban, hogyha Magyarországon valakinek egy csöp esze van. Miért van olyan? Miért? Nem ismerünk mindenkit. Na, szóval, ha nálunk valakinek egy csöp esze van, miért kell annak rögtön, mint értelmiségnek, azonnal külön osztályt nyitni? Dögöljek meg, ha értem. Képzeljék el, milyen szép lenne, ha már ott tartanánk, hogy nálunk egy osztályban lenne értelmes munkás paraszt. Ebédszünet. Hát majd megszakítom magam mindjárt. Hoztam egy kis zsíros deszkát ebédre. Jaj, Istenem, van vele gondod. Igen, újságpapírba hoztam, igen. Jaj, a tisztviselőkémet, nézd meg. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy hamarosan ön is újságpapírba viszi. Nem a hivatalba, a műhelybe. Na, akkor még egy nyuansz. Boldog új éve. Képzeljék el, a televízió múltkorában adta ezt a Soyuz Apollo űrrendezvút. Látták? Igen, a túrót. Azt mondja, ő látta. Jaj, meg vagyok én áldva. Arankád nem ismerik, ez az egyik, azt mondja, látta a tévéadást. Tudja, mit látott? Almár Iván csillagész vigyorgott. Meg a per Pál. Kérem, az egész világon adták élő egyenesben, nálunk per Pál. Azt mondjam, per Pál. Kedves nézőink, itt van maga szakértőink, biológus, geológus, urológus, kus, itt meg az orvos ezredes. Az is mosolyog. Na mindegy. Azt mondja, Almár Iván. Közben ipper, meg pipázik, persze. Azt mondja, Almár Iván. Kedves nézőink, a találkozásig hátra van még 3 perc. Addig önöknek elmagyarázom. Ó, szóval Moszkvában valamiért tapsolnak. Nem volt hátra 3 perc. De szakértőink mindent ismernek. Csak az órát nem. Na, azt mondja, per Pál, kedves nézőink, itt a makett, kedves nézőink, mindjárt rendet csinálok, kedves nézőink, itt a makettől mindet megmagyarázunk önöknek, itt a 2 űrhajó, itt a 2 makett, a szovjet, az amerikai, komolytalan egy népség. Na, szóval elég az hozzá, hogy most jön a kilövés, képzeljék el. Itt van Bajkon úr. A kilövés helye Bajkon úr. Itt meg a Hofi úr. Na most. Benne vannak, jó van. Na, most jön a visszaszámlálás. 6-tól. 5, 4, 3, 2, 1. Hol a gyufám? Na nem baj, már fönn vannak, vegyük úgy. Pi, pi, pi, pi, pi. Ez jön innen, a másik meg pi, pi, pi, innen. Tele van az űr, mi van? Én meg innen, igen, világos. Na most, Mindegy, műszaki kérdés. A két űrhajó közé ide a találkozáskor mi kellett?
1: Nos?
0: Engedelmükkel zsilipelőkamra. Azért van még mit pótolni. Na szóval, az ike zsilipelőkamra, ugye? Szovjet-amerikai, két űrhajó. Az ike zsilipelőkamra, mert mind a két űrhajóban más a légkör. Jó van, rendben van, jó van. Képzeljék a múltkort, ugye ez azért nem akármilyen poé, nem azért, mert én találtam ki, hanem ez nem egy akármilyen, ugye? Ez klasszikus. Na, képzeljék a múltkort, ezt így mondom, hogy mind a két űrhajóban más a légkör, a publikum meg dermedten így figyel. A pumpám úgy fölindult. Na, mondom, uraim, akkor ugye hát ezt így nem ússzák meg, ugye? Mert ha belegebednek, ezt akkor is megértik itten. Addig innen nem mennek haza, nem itten. Tudom, majd hazafele kapcsoltak volna, hát... Mit szeregett volna a kalauz, Istenem, hát... Na, mondom, ide figyelnek. Én mindent elmondok szépen szájba rágva. Még egyszer, ugye, nyugalom, első a vendég. Második a Ferencváros, tudja, hogy veszett? Na, szóval, azért kell zsilipelőkamra, szovjet-amerikai, azért kell zsilipelőkamra, hogy a jó légkör, sorry, hogy a jó légkör nem essen át ebbe a másik. Azért mondom, mert ugye kérem, a légkör az jó, ugye? Csak annyi nincsen, hát ne viccelje már. Hát, ha mindenki ezt szívja, amíg be nem fogom a szadat. Na, utána képzeljék el, fönt volt a levegőben, volt trakta, vacsora, minden, találkoztak, elég az hozzá, jöttek visszafele a földre, hát az amerikaiak ilyen puhány módon, na hát. Szégyeltem is magamat, hát vízre szálltak le, én tetszígy bele a vízbe. Na hát, hát milyen munka ez, nem így, tetszígy bele. Na hát, és ahogy leértek, mindjárt szívták be azt a mérges gázszegénynek, hát kezdők ezek még, persze. Tehát, alig értek a kabinba, úgy szívták be azt a gázt, hát. A szovjetek nem szívták be, tetszik tudni, nem szívták be. Tudja miért? A szovjetek azért nem szívták be, mert a szovjetek tudták, hogy a sárga gázt nem szabad merre szívni. Elég az hozzá. Az amerikaiak leértek, szegények úgy full doklottak, de nem engedték őket gyorsan ki. Látták, egy hétig emelték fel a hajóra a kabint. Szépen, lassan, nyugodtan, full doklik, full doklik. Adja a tévészínesben a dolog. No, very well. Azzal a kis kezűvel. Na végre fönn van a hajón a kabin, még akkor se engedték ki még, ugye ott a műszeres vizsgálat. Na, azt mondjam, itt nincsen sugárveszély, jó, milyen boldogság. Hát ki gondolta volna, minden? Hát itt sincsen sugár, azt a terem buráját. Hát hol a sugár? Hol lenne? A hét műsorában. Ott sugárveszély van. Na, elég, utána ajtó kinyílik, és három amerikai szegények tántorog, akar a halász, amikor részeg. Így tántorogva, így jöttek ki a kabinból. Kezdők ezek, mondtam, hogy kezdők. Jöttek vissza a szovjetek is, nem ám olyan puhány módra, vízre, túrót. Férfiasan, keményen, betonra így. Nézd, már épp a telkünkre estek, láttam egy... És semmilyen műszer nem voltam, majd leértek, ajtó ki, zdraszt! Szerintem nyitott ajtóval jöttek már. Csak a levegődzés miatt. Na, kicsit lekocogom az ebédemet. Egy új mozgalom ez a kocogás. A monspart gyerek találta ki. Hűítik a népet, adjad már kocogó mozgalom, adjad már. Komoly sport. A tájékozódási futás. Először tájékozódni kell. Ne hát, milyen emberek vannak. Istenem, hogy... Csüntet kérek? Komolytalan társaság. Először tájékozódni kell, hogy milyen a politikai helyzet. Aztán...
1: de aztán futás!
0: Kocogó! Kocogó mozgalom, hagyjad már! Vannak ilyen kocogó tábláink is. Múltkor mentem kocsival az M7-esen, hogy a másik hat melyik. Egyszerűen van képük ilyen táblát kirakni, azt mondja, útjavítás, lassan. Na ne fárasszál, Pubi. Az út még el se készült, kirontotta el. Ki? Na, lerakom el pipától, elejtem. Új dolog, képzeljék el. Újság, hirdetés, képzeljék el. Azt mondja, 50 személyes leánykollégium férfi kisegítőt keres. Így elkezdtem számolgatni magamban. Hát mondom, hogy 20-ig még vállalnám. Na de 50 lányra mosni az már nem, hát az... Még bioponnal se, szóval... Gondolja. Van gond, higgyel, van gond. Na meg a másik ilyen tábla, az meg a munkavédelmi tábla volt. Kiírták, hogy vigyázz, a tetőn dolgoznak. Hát kérem, hogy a tetőn fönt komoly munka folyik, azt ugye az emberek érzik. Én csak azt nem értem, hogy azért, mert a tetőn dolgoznak, miért mindig lent kell vigyázni? Hát nem. Hát ha már egyszer fönn van, tessék. Vigyázzon fönn az... Júj, a kezemet megvágtam, hogy az a... Mi az a jó? Jó hallotta, igen. Mondtam kedicsóban. Az a jó. Tüktigék elsápadtak. Mi? Végre egy művelt emberre találkozott, ne vicceljen már. Látszik rajtam. Járok színházban. Zsibbadám marhára. Na, gyerünk a mentőket. Jaj, jaj, jaj, jaj, jaj. Itt esik, ez a mentőláda rajta a vörös kereszt. Csak azt nem értem, nézzék, ez a felségjelzés rajta. Azt nem értem, ha már egyszer vörös, miért nem ötágú, nem mi? Jaj, mindjárt előkapom a penicillint, mert anélkül... Tapottad, nem megyünk a nicilin. Jaj, Szűz Mária, gyere. Ha sör, mi lenne már? Persze, hogy sör, ne vitték. Jaj, gyerünk, nyissuk ki. Kettőre van zárva a franca, ki megette. Jó. Hát akkor mi? Nem hideg, nem hideg. Mi a maga szeme, hőmérő? 10 méterre azt mondja, nem hideg. Na. Akkor gondolom, nem akar inni meleg sört, mi? Hát én meg akartam kínálni. Nem, nem, nagy dolog. Na azért, picit azért, na. Gyerünk, na, pohár van. Nincs, nem ide készült? Mindjárt várjon, mindjárt hátam van itt. Jó, jó van, na, rendben van. Nem kocsival van véletlenül? Hát nem vagy nyugodtan fagyálló a sör, nem? Nagy dolog. Öntöm, szépen a mikrofonba hallja. Szóljon ám elég, nyugodtan. Már marhára fogy. Nem kinizsiál, ne vitt, nézzen, rá van írva Goldberger, nézze meg. Azért mondom. Egyébként én nem kocsival van, mert egyébként nem számít nyugodtan. Rendőröket ismerem, úgyhogy nem számít. Komolyan mondom, na. Amelyiken egyenruha van, azaz. Van egyszerű. Na, hozom a sört mindjárt. Mosni. Hát akkor Isten is, értve, szabadságelvtárs. Kis ujjam, igen, így. Igen, mert a bunkó ízik. Kis ujja föláll, tudja mi ízik így, mert célhoz. Hú, de furcsa nézem magam. Ha egy kicsit iszok, illetve iszom, igen, mert ukás, igen, hát itt aztán be van táplálva, mi? Szóval, ha egy kicsit iszom, mindjárt minden eszembe jut. Mit akartam mondani? Várjál csak. Megvan, megvan, megvan, megvan. Tehát a könnyű műfajt még kell ennyire lebecsülni, mi? Kultúra csak a nagy színház. Tudom, hogy nagy színház, nagy falak, cizella, mizella, közönség meg sehol. Csak a honvédség ráér. Hagyjad már. pedig ott irodalmat hintenek, bele a pacekba irodalmat, így nesze a bérletedért, irodalom. Majd máskor este otthon maradsz, az a nyáradnak. Hölgyeim és uraim, a türelmüket igen-igen köszönjük. Műsorunk végéhez értünk. Nyugodalmas, jó éjszakát. Ja, a sör 860. A viszontlátásra. Ja, még valami. Valamit legjobbat meg kihagytam. Itt a sörnyitó az ódalamon. Ez itt egész idő alatt így zörgött. Tessék nézni, na most mit csinálok vele, mondják. Igen, becsuktam. És most hallgasson? Nem zörög. Hát ezzel tetszik látni. Be van csukva, csöndbe marad. Valamit megint elfelejtettem. Az előbb mondtam azt a munkás paraszt értelmiségt. Hát most itt eszembe, tehát gubbancot mondtam. Hát az értelmiség az nem is osztály. Réteg. Ilyen. A munkás az osztály, a paraszt az meg ság. Az parasság, persze. Értelmiség a réteg. Szerintem ezért mondta a rádióban Buga doktor, hogy ötöcködjünk rétegesen, mert ráfázunk.

húzni is mámor. A jávor, a jávor pár, a Schneidig úr, a Schneidig úr, a Schneidig úr, a Schneidig úr.

0: Hát én csak akkor azt tudom mondani, hogy minden kedves hallgatónak, aki hallgatja a Mercy Rádiót, terjessze mindenhol, hogy mindenki kapcsoljon oda, ha jól akarja érezni magát, és a magyar zenét akar hallgatni. Én csak ezt tudom mondani. Hallja a Mercy Rádió!
1: A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek.
2: Erzsike.
1: Hogy is becéznek a barátaid?
2: Dizsike.
1: Miért hívnak Dizsikének?
2: Mert sokat jártam Dizsibe.
1: Vagyis lemezlovas klubba.
2: Nem, az a diszkó.
1: Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz-e a kamerák, illetve a nézők felé fordulni?
2: Nem.
1: Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én se vagyok egy matyóhímzés, de egyszerűen. Az első kérdésem. A jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött.
2: Azt nagyon elküldött.
1: Na várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsiké, most válaszolj, légy szíves. Ezt előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj.
2: Tehát az úgy volt, hogy én ott ücsörögtem a szobámba, a mama megbejött, és mondta, hogy menjek le a közértbe, borél.
1: Mikor mentél haza?
2: Úgy 2,5 év múlva.
1: Az anyuka az agódott, ugye?
2: Nem, a mama az pipa volt.
1: Igen, igen. Pipa volt, mert agódott.
2: Nem azért, tehát nem volt otthon bor.
1: A Reketyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg?
2: Az egy Soma.
1: Nem, az a beceneve, hagyjuk a beceneveket. A rendes neve Reketyés László.
2: Ez Soma.
1: Erzsike drága, egy malomban örlünk.
2: Én nem dolgozom.
1: A Soma az aluljáróba ment oda hozzád?
2: Nem, az úgy volt, hogy átcsörögtem a aluljáróba, és Soma meg csak úgy odajött.
1: És egyből azt javasolt, hogy menjetek fel a lakására.
2: Nem, Soma ilyet nem mondott.
1: Jó, rendben van, mit mondott a Soma?
2: Azt mondta, menjünk fel a kíróra.
1: Fölmentetek a lakására, és ekkor a Soma egyből erőszakoskodott veled?
2: Nem, sajnos ezt nem.
1: Erzsike drága, a Soma erőszakos volt?
2: Nem, a Soma az történelem magyar szakos.
1: Erzsike drága, figyelj rám, légy szíves. A Soma becsukta az ajtót, és utána rögtön mit csinált?
2: Hát Soma becsukta ajtót, és utána rögtön már az előszobában elővette a lemezeit.
1: És erre te?
2: Erre nekem megtátva maradt a szám, mert én nem gondoltam volna, hogy a Somának ilyen szép nagy a lakás.
1: Na ezek után, hogy mondjam, neked, hogy magyarázzam meg, szóval neked jóba kellett lenni a Somával, Erzsike, érted, mit mondok?
2: Nem kellett vele jóba lenni.
1: Szerencsét volt, mit kellett csinálni?
2: Le kellett vele feküdni.
1: Bementetek utána egy másik szobába, ott mi történt, Erzsike?
2: Átmentünk a hátsó udvariba, és ott ugye divánon úgy témázgattunk.
1: Igen, témázgattatok. Na ekkor volt az, hogy csöngettek. Akkor mi történt?
2: Csöngettek, és akkor